0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

0: kövessen weblapon, hogy értesüljetek a műsoridőpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!
1: You're listening to Super DJ Radio.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756. Hungarian Web Radio Station, Super DJ Radio.

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tenger alatt járóban is.
1: Hungarian Web Radio Station.
2: Super DJ Radio.

mérite particulièrement.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenék kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint

0: gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint

0: egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

0: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Super DJ Radio.

0: and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal.

0: Super DJ Radio.
1: Hungarian web radio station. Super DJ Radio.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Pontosan 10 óra van.
1: Yo, yo!
2: 80-as évek tűnnapjaiki. Super DJ Rádió.

Na, senki sem bambul, mindenki velünk van, kellemetes jó délőtet kívánok a Boliszkát, halljátok az elkövetkezendő 4 órában, remélem velem fogtok tartani, hiszen a fantasztikus zenék mellett fogtok nektek hasznos, érdekes információkat, déltől pedig kívánság műsorral kedveskedek, vagy legalábbis cikertesketek nekem, ha lehet majd kérni, kívánni, üzenni, meg ilyenek, a leszkencsi bambulérban jelzem, hogy egy picit enyhébb napnak nézzünk elébe, és természetesen ez itt a pénteki Super DJ Rádió műsor kezdete a zavarkeltéssel. Jó szórakozás mindenkinek!

Na, üdvözlet, Mihalovics József úrnak, és egyre üdv innen a messzi Tökörről, de remélem azért nincs baj. Mármint, hogy Tökörön sok minden intézmény van, ahol lehet baj is akár, de ez nincsen. Egyébként holnap dolgozzanak a szegények meg, akinek persze muszáj is, a István úrnak is tökéletesen nagyon-nagyon szép napot kívánok, hiszen Erdélyből, Erdély Szentgyörgyből és szokásosan velünk van. Az Isten tartsa meg a jó szokásotokat is természetesen. Úgyhogy tényleg holnap munkanap van, már akinek ugye természetesen, egyébként engem megölnek ezek a hosszú hétvégék, hogy így legyen, meg úgy legyen, borzasztó. Szerestem, jönnek is szét napot kívánok, köszönöm szépen a kolbászos párnát, nagyon szép.

90-ben humor szilánkok, poén szálkák, mókadarabkák. Kovács egyszer dühbe jön, és hát csúnyán elveri az anyósát, mondjuk úgy igazságos szolgáltat az életnek, ugye szokták mondani. Az asszony persze szalad a rendőrségre, följelenti, hogy hogy merte megütni az anyósát, fölmed rá a rendőr, nem tudja, hogy bünteti, csak a hatóságnak van joga, azt mondja, én nem bánom, mondja Kovács, itt a botom is, akkor maga. Hát ugye ilyenkor szoktam én ezeket a vicceket tovább gondolni, vajon tényleg ez történt, na mindegy. Vállalkozó viszont, ez a Kovács, ha bekerül a börtönbe, üti a falat, mint vállalkozó, ügyvédemmel akarok beszélni, szóval semmi gond, a másik falon tessék kopogni, ott ül az ügyvéd úr az másik cellába. Hát aztán valahogy úgy történik a dolog, figyelj, egybe gombolítom a három viccet, hogy lakziba kerülnek a szabadulás után, és hát ott van Juliska néni, aki a boldogságtól sugárzik, ugye mint paksor, hogyha most éppen működne, egy a lényeg, a Juliska néni a boldogságtól sugárzik, és elérzékenyülve mondja az ifjú párnak, drága gyermekeim, azt kívánom, úgy sősön rátok a boldogság fényes napja, ahogy annak idején apátokra is rám sütött, Józsi bácsi pedig mondja, a bajusz alatt mormogva, na gyerekeim, nem fogtok ti nagyon napszórás kapni, az öreg, az igazi, igazi férfi ember, úgyhogy napszórás az itt is kapjatok, meg beszélünk az időjárásról, és lesznek itt közlekedési hírek, meg morgás, meg ilyenek, hallgassátok a Super DJ-t.

mondom, hogy Gyuri bácsiak is kellemesen dolgozgatnak azért, talán egy picit jobb időben a tetőn, óvatosan, mert azért természetesen szarvas is kajdózik, de azért szegények vagyunk, úgyhogy dolgozunk persze. Jó munkát és kitartást kívánok. Még van egy ilyen tetős poénom, nem tudom, hogy mennyire ismerős. Lújza mondja Jenőnek, hogy kézzel de Jenő. Nem jó. Megfordítjuk, jó, mert akkor így nem leszel egy soviniszta a viccóval. Jenő mondja Lújzának, kézzel Lújza. Most olvasom az újságban, hogy elütöttek egy kéményseprőt. Azt mondja Lújza, Jézus máj, de már a tetőn sem lehet biztonságban az ember. Borzasztó. Viszont kicsit kell morogni, és ilyenkor szoktam mondani, hogy Imre bácsának mondom, mert nem politika nincsen, egyszerűen az emberi butaság, vagy hát úgy is szoktam mondani, hogy a velünk élő sötétség árad kifelé a kő alól. Bár hozzáteszem, hogy azért én ezt tudnám időponthoz kötni, hogy mióta lett ez a nagyon kő alól kijövetelés az ember. Ugye most jött itt a klímafélelem, ugye, hogy Atya úristen, nagyon meleg van, és aztán itt kértek itt a lakosságot, hogy csökkentsük az energia felhasználást, a víz felhasználást, a villam felhasználást, mert ha nem, a legrosszabb esetben kell is kapcsoltak a hálózatok, mindegy. Hál' Istennek úgy tűnik, hogy ezt megúsztuk, és Paks is megúszta, állítólag nem sokon múlott, erről is lenne mit beszélni, de nem is erről szeretnék most. Igazából az egyetlen egy dolog, ami nekem nagyon nem tetszik, hogy nagyon sok helyen olvastam, hogy majd az egyik a másik embert figyeli, hogy majd mennyit fog fölhasználni. Locsolja a füvet, vagy mit csinál. És majd, hogyha neki az nem tetszik, akkor majd ő ezt följelenti. És erre van igény ráadásul, meg akarat. Tehát mondanám azt, hogy volt a magyar történelemben, és nem is kell annyira sajnos nagyon messzire menni, tehát az ilyen nagyszüleim idejében, az 50-es években létezett ez a feljelentősdi, a padlás kisöpréssel, meg ilyenekkel. Azt nem nagyon, ha ezt kicsit ilyen fanyar humorral szeretnétek megnézni, akkor nézzétek meg a Bacsó Péternek a Tanú 1 című filmét. Ott nagyon sok ilyen dolog van. De ezeket nem volt annyira vicces, az akkor egy boldasztó, szörnyű, szomorú dolog volt, aminek egyrészt a következménye 1956-os forradalom, és ezek valami hasonló dolgok. Én nagyon szépen tisztelettel kérek mindenkit, hogy törődjön a maga dolgával, söpörjön a házatáján. És mondanám magamról, hogy én egyébként általában békés fickó vagyok, viszont ha én meglátnám, hogy valaki itt azt nézegeti, hogy én mennyi áramot fogyasztok a rádiózásod, vagy valami ilyesmi, az biztos, hogy kimennék, és annak nem lenne jó. És én azt gondolom, az átlagember is így dolgozik, mert a magánélve benne van az, hogy magán. Szerintem azért a legtöbben, többen kevésbé próbáljuk betartani azokat a szabályokat, amiket vagy ránk erőltetnek, vagy miattunk hoznak. Ezt mindenki döntsen, hogy melyik. De az biztos, hogy a másik embernek sem joga, sem dolga az, hogy megfigyelje, hogy én milyen ajánlásokat, hogy én hogy élek, hogy én mivel zuhanzok, mennyi zuhanzok, milyen klíma megy, milyen dolgok történnek, nem az ő dolga, és ne legyen. És ha bárki azt tapasztalja, hogy ilyeneket terveznek ellene, ne hagyja, tegyen ellene, jelenzze, szóljon, mert a magánélet meg nem vezető van benne az elejében az a 4 darab betű, bocsánat, 5, hogy magán. És ez maradjon is így. Köszönöm.

Fiveszem 0-70-45-95-95, és van nekünk egy jó kis mobilszám, igazából az enyém. Ott viszont mindenféle bulik a kacsadban, esküvőkkel, rendezvényeket kell spontan tudtok képzelődni, a boliszkás hívószám 0-32-19-48-07, Bibő Hexa és Péter, ez már is pakoljanak a nyárdasták.

0: Nem is ronda szövegére.
1: Ez a sexy back itt.
0: 29 kérdőszokat mérünk, ami szerintem minden kicsikét jobb, és illetve mondhatnánk úgy, hogy természetesen nagyon-nagyon fontos, hogy egy picit talán üvösebb lett, mert közepesen fel is az idő, és a hidegfronti hatás érvényesülni fog. Záporok, zivatalok most már azért jöhetnek, és hát ezért maradjon rajtunk a lenger ruha esernyővel. Pénteken egy hidegfront hatására a napos időszakokat már gyakrabban zavarhatják majd a komorfejok a térségben, és több pedig kialakulhatnak záporok, zivatalok helyenként, felhőszakadás és jégeső sem kizárt. Jelentős csapadék csak lokálisan várható országos esőre sajnos még mindig nem számíthatunk. A északi északnyugati szél sokfelé megélénkül, megerősödik és zivatarok környezetében viharos széllökések lehetnek. Délután 31 fok köré alakul a hőmérséklet, és a záporok, zivatarok hirtelen több fokkal is visszaütötik a levegőt. Hát ha belegondolunk, hogy tegnap ilyenkor 39 fok volt, picikét érezhetjük a jobb időt, de azért megmarad a nyár. Velünk marad ugyanis a kánikula a folytatásban is. Szombaton minden sok napsütésre lesz kilátás, de helyénig átmenetileg erőteljesen megnövekedik a gomoly felhőzet, viszont csak elszóltan alakulhat ki utózápor, esetleg zivatar. A pront mögött már azért frissebb lesz a hajnal, 14 és 22 fok között alakul a minimum, napközben pedig 29 és 34 fokra készülhetünk. A Dunától keletre az északi-északkeleti nyugaton, északnyugaton pedig a déli délkeleti szelet kísérhetik majd élénk fél széllökések vasárnap. Hajnalra több felé lepisül a levegő, de délután ismét 30 és akár 36 fok is lehet, a legmagasabb hőmérséklet. Hétfőn az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de időnként északon és nyugaton a felhők eltakarják a napot, nyugaton alakulhat ki esetleg zápor és zivatar. Országszerte megint visszajön a kánikula, 33 és 38 fokot is mérhetünk majd. És jelzik ez az orvos meteorológusok, hiszen pénteken egy hidegfront érkezik, de az ország nagy részén még megmarad a kánikula, illetve a forróság emiatt sajnos keringési panaszok, vérnyomás problémák, szívpanaszok, szédül és rosszul lét, légzési nehézségek, fejfájás, migrén egyaránt jelentőség teljesen jelentkezhet. A trópusi éjszakák miatt romlik az alvás minősége, ezért tovább fokozhatja a szervezetünk kimerülését. Az érkező hidegfront miatt ugyanakkor felerősödhettek a fejfájásos és görcsös panaszok. Ne tartózkodjunk, hozamosabb ideig a tűző napon, mert könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelre. Ha tehetjük, étedünk, mert részesítjük előnyben a könnyebb, zsírszegényebb ételeket, együnk sok zöldséget, gyümölcsöt. Közlekedés, meteorológia. Pénteken többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadás és jégeső, emiatt vizes csúszós útszakaszokkal találkozhatnak a közlekedők. A záporokban, zivatarokban hirtelen jelentősen lecsökkenhet a látótávolság, és hát bizony a napos tájakon és időszakokban érdemes a vezetés közben napszemcsit viselni. Tartsuk megfelelő követési távolságot, egyben pollen jelentés. Pázsit, utifő, csalánfélék közepes kategóriában, kenderfélék, livatófélék, pallag, fülöm és gombák alacsony kategóriában, de velünk vannak a levegőben. A balcsinál is pénteken a napos időszakokat már gyakrabban zavarhatja gomoly felhők a tó térségében, de csak elszórtan alakulhat ki utózápor, zivatar. A északi északnyugati szél sokfelé megerősödik, néhol viharossább fokozódik, és a zivatarok környezetében is számítani kell viharos széllökésekre. Az UV sugárzás 11 és 16 óra között a naposak időszakokban nagyon erős lesz, ezért ajánlott gondoskodni a bőrünk megfelelő védelméről. A vízhőmérséklet is a magas 27 Celsius fokos, erre is számítanatok kell. Fettpapír érkezik a futtatásban, itt a Fréke Dap, és nem sokára közlekedik.

Barátnak Eringen Norbertónak is kellene beszélni, vagy kívánok, kérsek, Harmán is üdvözlő, Ehunu vagyok, ám azt mondja, én is minden napot, hát akkor Ahun vagy, ott is jó napot kívánok neked, természetesen érsek, Harmán is, és jó napot, jó hallgatózást, vele ugye 14 óra egészen van ez, jó kis szuper Kivi, és remélem, hogy jöttek és kértek, amit elneveztem szuper a Kivinek, hogy szuper álljanak a kérések és kívánságok, szígy,

Csutka Jánosnak is kellene szép napot kívánok, ön is a villalakoknak írja nekem szép napot kívánva neked is. Örülök, hogy velünk vagy János úr. Jelentem itt még ezt, hogy mindig tart a kánikula, bár egy picikét jobb az idő. Mindjárt mondok időjárás után és közlekedési információkat, és itt a Superdici Rádióban állandóan jövünk tovább, és ez pedig az altában jövő filmben a Talk to You, DJ Junior a Remixben.

10:44-es frissítés szerint közlekedési információk az M1-es autópályán, a Tatabányán és az M0-as autóúti között kiépített terelésben Budapest felé a 73-as és a 16-os kilométer között szakaszos néhol araszoló tolódás nehezíti a haladást. Az M1-as autópálya főváros felé vezető oldalán a 42-es és 32-es kilométer között növényzet gondozási munkálatokat végeznek a mai napon, aktuálisan a 36-os kilométernél járnak, ahol a külső és a leálló sávot zárják le, a munkafolyamat idején a mozgó tereléssel és a korlátozás előtt kialakult tollódással már 3 km hosszú a sor. A 47-es főút Hódmezővásárhely határában a Kutasi út kereszteződésénél a 194-es kilométernél levő két személyautót között össze, a helyszínen is idején a forgalom irányunként egyes sávon halad, és a Kutasi útra nem lehet behajtani. Májustól újra közlekedik tehát a Komp, Nagymaros és Visegrád között, mert a kontrási munkátok lehetővé tették a biztonságos átkelést. A Komp megszokott menetrend szerint közlekedik, de figyelem, mert 3,5 tonnánál nehezebb járműveket továbbra sem szállít. A Duna Adony és Lórév között az alacsony vízállás ellenére is jár a Komp, napjuk teg igény szerint viszi át a járműveket, erre is tessék vigyelni mindenképpen, mert mindenképpen a Komp közlekedés az fontos része a hajózásnak. És természetesen ma is érvényes a mondás, Boriszkára, szétmenyekre, kerekvilágra, kockasajtra, háromszögű lelakadás jelzőt használó sofőrökre is tessék vigyázni a közlekedésre, mert hazavárnak mindenkit, mert persze oda is, ahova elindult. És persze nagyon fontos, hogy talán még egy finom ebédre is. Vedesetek ma is óvatosan.

kérdezem, mert Bogár Laci úr, igen, messze ment a kocsma, talán az ideig nem is akárhova. Grúziában mutatja az exotikus kocsmákat, egészen pontosan, remélem kitom újtani a nevét, a Petra Beach, ez még könnyű, de utána pedig egy ilyen szó áll, hogy Csikicsdiri Grúziában, ami egyébként a település. A nevezetes Petra erőd alatt egy banánfákkal szegélyezett lépcsősoron lehet lesétálni a tengerpartra, és ott a strandon található ez a nagyszerű teraszos hely. Hát alkoholokról, egyebekről nincsen szó, fénykép készült viszont rengeteg, szóval amikor az ember így Tahitira menne, vagy valami hasonló ilyen nem ennyire nagyon-nagyon agyon dobált pénzzel erősen rendelkezni kell hozzá, ugye, hogy el tudjuk ilyen helyekre menni. Ez az olcsóbbik helyekből látod, nagyon gyönyörűséges strand. Nem is annyira a kocsma hivatalt mondanám, hogy valami elképesztő gyönyörűséges lejárat, pálmafa alatt lehet lemenni egy gyönyörűséges strandvidékre. Hát szerintem simán-simán felér bármelyik komolyabb beach-el. Viszont autentikus, nagyon-nagyon jól nézik a belső építészet, minden fából készült, a pultoktól kezdve az asztalokon is nád és faberakású dolgok vannak. Én itt egyelőre semmilyen műanyagot nem látok, ettől én már szerelmes is lettem ebbe a helybe, és a kocsma hivatalok mert irgalmatlan nagy mennyiségű sörmennyiségben látok üveget, nem látok csapolt sört, viszont valószínűleg ez a víznyomással kapcsolatos is, és itt lehet látni különböző kemencéket is, ahol ételeket is készítenek, tehát már a hely annyira lapszódikus, gyerekek, hogy már csak azért, és ez a gyönyörűséges lejáró, ez valami elképesztően szép, hasonlóan gyönyörű, úgyhogy aki szereti az új helyeket felfedezni, és közöttük én is vagyok szerintem, ha fogom tehetni, biztosan meglátogatom Grúziában a Csikicsdirit, és ellátogatok a Petra Beach-re, viszont ott is, ha oda jártok, vagy bármilyen módon ott van dolgotok, ne felejtsétek el, fogyasszátok ma is felelősséggel a finomságot. De nem sokára Boriszkóp, itt a DJ Ilham érkezik, jön a DigiD.

kéne szépen itt írni nekem Kokó Kovács László. Szóval jobban lesz, hogy én is szeretek mindig a kovácsos viccek. Miért nem Bolvé? Hát azért, mert nem vagyok hülye, úgyhogy Kovács úr megeszi a kutyáját. Utána pedig szomorúan nézze a csontokat. Elbodri, de örülnél ennek. Sőt, kedves Kokó, neked még egy pont, hogy... Tudod, hogy miért nem jó félkarú kovácssal halat fogni? Na miért nem jó a félkarú kovácssal halat fogni? Mert nem tudja megmutatni, mekkora a méret, amit fogott. Encsikének is szétabot kívánok, szétabot szuperek, Encsikének léti Piba Mára is gyönyörű szétabot kívánok mindenkinek, és kellemezzen a hallgatás neked pedig, jó, de egy fújtsak Encsike. Szia kedves Encsike, remélem a kívánság műsorban is előnk aztán. És Zsigovics Sándorúnak is szép napot kívánok. Aki számtalan szívecskével jelezte, hogy ő itt van. Szervusz, szervusz, szervusz, Dózról üdvözöllek téged is.

Kokótól köszönöm szépen a mázsa szart. Ez a bizonyos nagyszerű kabaré műsorból ránk maradt, hogy a Pisa majd eszélyt a villanszerelő bakancsolat.

lakni a családnak is. Kellemes szétlapot kívánok! Üdvözlet kezdett Tamás, remélem, hogy nem dolgoztok ma se sokat. Vagy tényleg holnap munkanap van, már akinek, ugye? Valamit a számba akarnak adni, azt mondja, kap be! Nem mondok valami privát dolgot nektek, ha már így egymás között vagyunk itt mind a 4 milliónak, akik hallgattok. Meli ide jön a hátam mögé, lopózik egy kanál valamivel. Nem mondja meg, hogy mi az, csak hogy kap be. Na most így ránézve, kinézetre a kocsikenőstől kezdve lehet a pástétomon keresztül édességig bármi. Most ez nutellás vagy, jobb, tök finom. Attól félek, hogy egyszer vissza fog ezzel élni, amikor már valamiért neheztel rám, és valami más fog belerakni. Attól félek, hogy a macskaromból választ majd valamit. Tehát úgy néz ki ez a valami, mint a zsenge gyerekszar, de egyébként nagyon finom. Ami nem a zsenge gyerekszarról nincsenek információim, hanem nutellás fagylaltot adott a számba. Gyerekek, nagyon finom, de tényleg. Köszönöm szépen.

Megérdezem van akkor augusztus 7-e, és itt van a Boriszkóp természetesen. Pillanatokon belül akkor megtudhatjátok, mit is üzennek a csillagocskák. A pontos idő 11 óra 11, azaz mindegy. Egy picit belecsúsztunk az időponttal, de persze ez nem baj. Kosokkal az elején íme a Boriszkóp. Pénteken legszívesebben gyorsan lezárnál minden feladatot, ám egy váratlan fordulat türelmet kíván. Ha tőled a magánéletedben egy őszinte mondat sok feszültséget feloldat, nem már a bírószerelő vagy, akkor biztos mikák. A nap elején nehezebben lendülhetsz vele a teendőkbe, később azonban megtaláld a megfelelő ritmust. Este jól esett egy nyugodtabb program azokkal, akik mellett önmagad lehetsz. Ikrek, rengeteg információ és új ötlet érkezhet hozzád, ezért fontos lesz eldöntened, mit érdemel, és mi érdemel valóban figyelmet. Na akkor egyszerre minden irányba elindulni, mert most a tudatos választás hozza meg a micsodát, hát a sikert. Rákok, érzékenyebben reagálsz mások szavaira, ezért könnyen félreértesz egy ártatlan megjegyzést. A család ügyekben szép felismerés érhet, amely segít lezárni egy régebbi bizonytalanságot. Aztán pénteken nehéz lesz figyelmen kívül hagyni a kisugárzásodat, megint a paks. A szerelemben egy spontán kesztyűt különösen emlékezetessé teheti az estét. Szűz! A hétvégére sok apró feladat gyűlhet össze körülötted, de nem szükséges mindent tökéletesen megoldanod. Így régóta hallogatott beszélgetés most könnyebben mehet, mint gondolnád, különösen nyíltan fogalmazod. Mérlegek! Egy döntésben megpróbálhatod mindenki szempontját figyelembe venni, ám közben a saját igényedről sem szabad megfeledkezned, baráti találkozás vagy kedves üzenet sokat javíthatod a hangulatodon, Skorpió. Erős megérzéseid lehetnek egy munkahív vagy sem személyes helyzettel kapcsolatban, de ne hagyatkozz kizárólag az ösztöneidre, a nap második felében olyan titok vagy információ juthat el hozzád, amely új megvilágításba helyez mindent. Hát, ha nem, akkor megkapcsolod a lámpát, illacsok! Kalandvágyaid már a hétvég előtt felerősödhet, ezért aztán nehezedre esett megszokott feladatokra figyelni. Estére szervez olyan programot, amely kiszakít a hétköznapi rutinból. Vak, mint a Boriszka. Péntek kedvez a hosszabb távú tervezésnek, ezért érdemes átnézned, hol tartasz a fontos céljaiddal. Egy apró siker visszaadhatja a motivációidat, még akkor is, ha az út vége egyelőre távolinak tűnik. A párkapcsolatban ne csak a gyakorlati ügyekről beszélj, és az érzelmeknek is agy teret magad mellett, ez mérül velünk szemben. Na, vízöntő. Hogy szokatlan ötleteidben meglepetett környezetedet, és éppen arra lehet szükség, hogy egy elakadt helyzet megoldása az megtaláld az utat. A baráti kapcsolatokban tisztázhatod egy félreértés, hajlandó vagy meghallgatni a másik oldalt is. Halak, szerintem fúj a szél, és nem tudja meggyújtani a cigarettát, na mindegy. Halak, pénteken könnyen átveheted mások hangulatát, ezért különösen fontos lesz megválogatnod, kivel és mivel töltöd az idődet. Egy kreatív elfoglaltságban nyugodt seti séta segített rendezni a gondolataidat. Hát ennyit a mai horoszkóp, csak a jó fognak teljesülni, mivel nem kell foglalkozni. Itt a Super DJ Erdőben, pedig a Boriszkát halljátok. Tóta még él a folytatásban, már is érkezik a lesz pedig jó kis Sugar Daddy-vel, már is jövett tovább. Kellemes kis lángeres, két óra, aztán pedig ugye déltől a hó kis kellemes.

jótékonyság mindig kellemes dolog, és jó erről hírt adni, annál nagyon jobb, amikor iskolások jótékonykodnak, az különösen kedves dolog. Ez a hír például arról szól, hogy a Tamási Általános Iskolák milyen jótékonykodásba kezdtek, fogtak. A Tamási Vücz Ádám Általános Iskola végzősei példát mutattak összefogásból és állatszeretetből. A megmaradt osztálypénzt képzeljétek el, hogy nem pizzára vagy apán üdítőre költötték, hanem Tamásiban működő állatvédő egyesületnek ajánlják fel, ezzel így bizonyítva, hogy a jótékonyságnak egyáltalán nincsen korhatára. A diákok egy kedves saját kezőleg aláírt levél kíséretében juttatták el az adományt az állatvédőknek. Komoly állatvédelmi nevelés zajlik egyébként az iskolában, élő kapcsolat van közöttünk az oktatási intézménnyel, mondja az osztályfőnök, egészen pontosan rímelve Göttingernél Pintér Judit, a Tamási állatotthon vezetője szavaival, aki azt állítja, hogy a gyerekek rendszeresen ellátogatnak a menhelyre, az iskola napján pedig mi visztük el a kutyákat az intézménybe, például a diákok megismerkedhettek a felelős állattartás szabályaival, az egyesült együttműködés ugyanis nem merül ki csak a látogatásban, az iskolában rendszeresen szerveznek gyűjtési versenyeket a kutya otthon javára, az év végén pedig hagyományosan közös tablókép készül a menhely kutyáival és a legtöbb adományt összegyűjtő osztállyal. A végzős diákok döntése azt mutatja, hogy egy iskola nem csak a tudást adhatja át, hanem olyan értékeket is, mint a felelősségvállalás, az empátia, a közösségért végzett önzetlen segítség, az a néhány pizzamos kutyatáp, gyógyszer vagy éppen egy jobb életreménye lett a menhely négy lába lakóinak. Hát kéne szépen, ez egy gyerekek, akik azért tényleg egy picikét másként vannak priorizálva, azt gondolom, hogy különösen nagyon fontos és különösen szerethető dolog ez, úgyhogy én nagyon-nagyon gratulálok, nem csak a tamási általános iskolásoknak is, hanem az a szüleiknek is, és elsősorban azoknak a pedagógusoknak, akik ezt lehetővé tették.

köszönöm, hallgatóságok urat, és köszönöm szépen, tényleg a szuperzenéket, barátom, köszönöm szépen, kótaiak, üdvözlet, Varga József úr, örülök, hogy velünk tartotok ti, köszönjük szépen!

És akkor hirtelen kis bulvárkodunk. Elkezdtük a karácsonyi díszítést a spanyol városba. Gratulálok nekik. Na, de mi is tudjuk, pontosan már a karácsonyra készülnek az észak-spanyolországi Vigóban, ahol a héten megkezdték az ünnepi díszkimelegítés kihelyezését, miközben a dél-európai ország az idén nyári negyedik hőhullámát éli át már, a galíciai városvezetése bejelentette, a korábbi éveket túlszárnyalva idén 500 utcán több mint 12 millió ledégőt helyez ki. Ez az, hadd menjen az energia, 500 utcán, ugye? 12 millió LED égőt helyez ki, tehát több ezer pár díszít fel, és 1500 világító boltívet állít fel. Úgyhogy most már elkezdték az előkészítő munkátokat. A polgármester hangsúlyozta, a 300 ezer lakosú tengerparti város a karácsony ünnepkor globális jelentőség úti céljába szeretné tenni, ezért a díszkivilágítás bővítése mellett ismét itt állítják majd fel Spanyolország legmagasabb köztéri karácsony fáját. A városvezető erre az évre meglepetéseket is ígért, amelyek azok számára is újdonságot jelenthetnek, azok számára is, akik hát már ismerik a Vigo karácsonyi arcát, bízik abban, hogy ezzel sikerül majd túllépni a tavaly látogató számot is. Hát ez a mekkora ökológiai lábnyom, hogy csinál, ezt inkább hagyjuk, de hát úgy néz ki, a spanyoloknál mindent lehet nálunk meg, mostan már semmit sem, de lehet, hogy menjünk. Jennifer Lopez a folytatásban jön a papi.

Nagyon ronda felütésre mondtam volna, hogy őt is lehet alulról szagolni, mert egy Ibolya névnap van, de természetesen nem akarjuk megmenteni a névnaposainkat. Nagyon-nagyon boldog Ibolya névnapot kívánunk minden Ibolya, nekem is sok Ibolya ismerősöm van. Egy kis boldog névnapot és minden ismeretlennek, és Ibolya a magyar eredet, ugye jelentése a világ maga. És vannak érdekes másodlagos névnapjaink is, ilyen például a Hilária, Kajetán, Afroditi, Albertina, Arabella, Cseperke, Donatella, Kötöny, Urália, Alberta, Donát, Emiliana, Úrika, Albert névnap is. Kis boldog névnapot kívánok, a holnapi nap folyamán majd a Lászlók, Lasszusok, Laszkók, mindenkinek a névnapjukat, akik is boldog névnapot, és persze akinek a szülcsenap sem ma van, vagy ma tartja, annak nagyon-nagyon boldog napot kívánok magam és kollégáim nevével, itt a Super DJ Rádió, remélem mindenki ébren van, de aki nem, annak azt kell mondjam, ébredj mellett, annak persze nem úgy, jönnek ruhasz bevételek, és egy Balkán videó, nem hiszem szóló, Csaba barátom, nagyszerű megoldása, itt a Super

Veletek szűnnapos ismerősöm és barátom tartja ma a nagy napot, de engedjetek, hogy egy nagyon kedves hölgyet külön köszöntsek, kedves Krisz, aki nekem állandó segítőm a hírekkel kapcsolatban, és nélküle nem tudnék ilyen fantasztikus műsort csinálni. Külön mondanám, hogy neki külön nagyon-nagyon boldog születésnapot, és természetesen sok mosoly, sok bosolygós terében, egészségben. Az órámban nézek, 5 perc múlva indítom a kívánság kosarat, várom a kéréseket, kívánságaitokat. Csillos hűt a folytatásban, jön a fél dolog, fél éjjel közben. Utolsó előtti felvétel.

0: Szuper DJ Rádió, csak neked zenélünk. Kattanj ránk! www.szuperdjradio.hu.
1: Hát kérdés szépen, érdekes felvétellel kezdjük a sorot. Az első kérdés és kívánság bizony a Tesla csapatához érkezik, és bizony a széke meg a Pierre-ről lesz szó, akiről is sok mindent lehet tudni és hallani, persze, illetve sok-sok vicc is kötöthető már ehhez a felütésed is, Széke és a Pia. Így jött ezt a felvétele, jöjjön, nagyon nagy köszönettel szeretném szadat kérni, Messi királynő. Szóljon a villalakoknak a dal, és akkor kezdjük a kívánság műsor, Széke meg a Pierre-ről.

És tanulani felünk, és bizony szomorú a felütés a dalban, hiszen Somló Tamira emlékszünk a Primadonna című dallal. Bizony nagyon hiányzik a popkultúrával Somló Tamira, és a dalt én nagyon szeretem, és a Sziget Fesztiválos verzió érkezzen. 2007-ben készítették ezt a koncertfelvételt, és azért emlékezzünk rá jó szívvel Somló Tamásra. Elgét érkezik, köszönöm Istenről, hogy ezt felidézted bennem, jön a dal.

Kérem is. Hát nem ugyan masszabb gyergesség, jön a felvételben. Ez így pedig a Satisfaction és a Temperature 40, úgyhogy adunk a hőmérsékletnek még mindig benne, mert hétvége van valamennyire, hát azért a holnapi nap az teljes egészen munkanap, sok mindenkinek, aki viszont nem dolgozik, és lehet, hogy nálam sajnos változni fog, attól függetlenül mindenkinek. Jó.

Na keresztül ez volt a bizonyos Satisfaction és a Temperature együtt, aztán pedig egy újabb nagysláger érkezik. Egy kicsit diszkosabb verziót választottam azért, ettől függetlenül ide a szomszéd van, Renninek szeretnék Meli küldeni. Olyan szépen lehet énekelni, hogy figyelj ide, Meli, neked küldi Meli. Természetesen Kokocsambó érkezik, és egész pontosan egy üzenet, nem sokára Tali, leüblítjük a csóróságot egy jó, hásonosak energiaitallal, mert hogy a munkavégzés fog zajlani egy esbetűvel kezdődő és párral végződő intézményben. Természetesen jó munkát kívánok a Meli kedvesemnek, és persze természetesen Renninek is. Jön a felvétel, nagyon nagy török is DJ-s megoldásban, Mr. President a folytatásban is jön a dal, ez pedig a Kokocsambó.

felvétel egy picit rossz a minőség azért is, mert hogy igazából ez meg nem jelent normális minőségben. De 80-90 először Johnnak a Csavargó című dala, hát egy picit mondjuk úgy, hogy manuális a stúdió körülmények között készült. És kérdezem, ez a kérés viszont nagyon kedves dal, nem csak a kérésére szól, rég hallottam. De először John pedig ezek a kis csavargó, ha lehetséges, köcsik a puscsik, encsike, az egyébként csak simán csavargó, és a lemez című dala is volt. Én a felvétel természetesen, de először John énekel nektek, én a dal a csavargótól encsikének.

Na kérdezem, további kérések is kívánságok szólnak, majd akkor Dina Szénenanna. Nagyon egyszerű feladatkozott nekem Latos úr, azt mondja, nyelvéd előtt, de egész nap ez vagy a fejemben, igen, tudjuk a dallamtapadást. Nekem egyébként ezt szokott menni a fejemben, hogy itt az élet, hurrikán. Mert ez Suburg, na. De neked a kérdésedre persze már is érkezik Milke Sugar verziójában, majd akkor Dina Szénenanna.

Petya is, üdvözlöm mindenkit! Őkén is érzem, pedrozunk kicsikét! Maradunk a Schlager FM-nél, kicsit egy technosabb zene megoldásban, Apel Karla érkezik, és megnézzük, hogy mit csinál a Pedro, mondjuk így a kocsmája nélkül, vagy a kérés, hogy az kívánságot.

következő kérés kívánsága, remélem, hogy így is elnyeri majd a tetszését. A kérdőnek is kívánok, aki Csabának hívnak, és Csaba kérésére szól egy felvétel, méghozzá filmobiltól érkezzen a Menj tovább című dal egy picikét digisebben, de a lényeg benne van természetesen. Köszönöm szépen a kérés kívánságot, Csaba kérésére, szép napot kíván mindenkinek, neked is hasonló volt, és természetesen a filmobilt, nagyon fontos dal, Schuster Lóriékkal, ez a Menj tovább.

Magyarország, hát én is azt mondom, szintén különleges felvételre fog érkezni, méghozzá az érzelmi oldalról, én pedig egyébként nagyon szeretem, mert egy hatalomnak nagyon jó zenéi vannak, hát egy kicsikét cikiz, de szörös melkasa, Nightedderre, vagy éppen ugyan fut lassítva a tengerparton, nagyon rendben van, és a István úr kérése szól, de mit, I love you, jöjjön, természetesen David Hasselhoff fog zenélni, azért tudom mondani, Hasselhoff ilyen a musikában, és persze ez a Weimar-Dien is lévedik el, tehát nagyon szép lévei dallal, csak egy tapu, Super DJ Rádióban.

Na kérdezem, nagyobb kérdés és kívánság, már is mondom az instrukciókat. Egyébként egészen pontosan 14 óráig várom itt a kérőket és kívánságokat természetesen. Sutka János úr kérésére szóljon, ti ezt a biznisz, csak hogy mindenkinek köszönöm szépen. Hát tecskos, egy különleges megoldás. A Lenelsi Fiptitok Kapérdán Máriával egy volt legben DJ Fon Fars megoldásában szóljon a ti ezt oda. Köszönöm szépen János úr a kérésére, a muzsika, that's up the business.

Nekem picit menjünk ahhoz a filmhez, hogy egy kedvencem, de sokkal régebbi, csak ebben is szerepel persze. Jó reggelt, Vietnám, Vise Istvánnal és kedves családja kérésére szólnodal, eredetiben természetesen. És kicsit azért, hadd emlékezzünk Robin Williams-re is. Louis Armstrong, ez a Vadermanda.

Solo me venía a responder a... Na kérdezem meg, kicsi maradunk a Liránál, és bizony egy pici szép hasonlóan a bolondoknál, akik azért megérzik az időt, hiszen bármennyire is van jó idő, bármennyire is érezhető a nyár, lesz még hűvös és vigyázni kell, és talán egy picikét, ha szabad azt mondanom, a jelenlegű csuda világot, ami az országban hát nagyjából létezik, azt kell mondanám, hogy jellemző. Ez Kotosz Robert úr kérésére játszanám a Kárpátiától ezt a nagyszerű felvételt, ez pedig a Vén Bolond.

mondta, kérdezem, hogy bejárjuk a környéket, és nagyon gyorsan lakná Tamás úr kérésére, nagyon sok szeretett jönni egy nagyszerű felvétel, méghozzá természetesen klasszikus Elicsinál a verzióban érkezik a Tiorjótól, ez a New York Tiorjótól.

hogyha hőskosok visszatérve szívlok kérkezik, ez ugye a 2001-es felvételből Time is Ticking Away címmel szól a nagyszerű muzsika. Még mindig a kérések és kívánságokat játszom nektek egészen pontosan. 14 óráig szívlok Time is Ticking Away, szólja mindenkinek, aki szereti, Geringer Norbert úr kérésére szól. Különböző bandeszulat is, üdvözlőjük ő is, örülök, hogy velünk van. Köszönjük szépen ezt a megtisztelő, rengeteg-rengeteg figyelmet.

Tamáros, Tamás úrnak, nem tudok ma beszélni tényleg. Na, Tomi úrnak nagyon sok szeretettel az Origin-el, doktorában, hello Afrika. Én klasszikus.

kitartást kívánok a kuflunk szerelést, hiszen azt kéne nekem, hogy neki még azért akart egy kis dolga, hiába van péntek. És kérdezem, hogy Madonna még mindig nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sikeres és szerethető, igaz, hogy 68 éves lesz. Kérés és kívánság egy jó Madonna dal lenne, amely eddig még nem szerepelt, mert nézzük majd, hogy melyik lesz az. Inkább szerintem hallgassuk.

pedig a kérésére jó munkát és jó hétvégét kívánom a szólnak, egy jó felvétel. Ez az én kedvenc megoldásom, ráadásul annál is inkább különleges a dal, a Conclusion lemezről szóljon a Sorry című dal, mert a Pet Shop Boys csinálod a remixet, és nagyon-nagyon sokat tettetem ebben a verzióban, úgyhogy remélem Erikának is tetszeni fog ez a felvétel. Ez Madonna, és már is a dal, ez a Sorry, csak itt a kívánság műsorban.

Madonna énekel, hogy gyorsan elmondom nektek, hogy azért lesznek itt ma élő műsorok. A teljes igénye nélkül ajánlom szíves figyelmetekbe 20-ra retro DJ Simon. A Kőszaki Gabi barátom az éjjeli bagolykodás királya, 22 órától csap, úgymond a úrok közé dobja a lecsópe, ahova kell. Holnap nap folyamán pedig szintén találkozhatok akár vén barátommal, Dr. Tommal és DJ Robix-el is. Figyelmes hallgatotok minden időben a Super DJ Rádiót.

akkor engedjetek meg, hogy köszöntsek egy új hallgatót, aki tulajdonképpen Kisliba néven vagy Bece néven is szerepelhet, hogy ismerős lehet, majdnem mondhatnám, hogy a rádió hallgatok, akkor lesz a Rádió Gágá, de nem akarok ezzel a rossz poénnal élni természetesen. Az ő kérésére az annyit aláruljak az úriember, hogy van némi személyes ismerettségünk, hiszen jó pár napja ő viszi az én seggemet autóval és vigyáz az én testi épségemre, és tartja a lelket a közlekedésben természetesen, úgyhogy remélem, hogy még ez egy ideig el fog zajlani, szeptember közepéig bizonyosan. Most aki küldenék egy dalt, van egy nagy közös kedvencünk, a Borlax Nebb úriember, aki ez francia, és egy igazi nagy sláger jöjjön tőlük, és küldeném Kis Libának sok szeretettel, a Nagy Gunarak között Valákszél, és az elejárt, csak itt a

Cukor 14 órában, de van kettő dal, amit mindenképpen le szeretnék játszani még nektek, hiszen mind a kettő kérés és kívánság. Egy kicsit illeszkedik, és van amilyen szinten már szempörben játszottam belőle, ugye a Café de Marzenecsi 50 Cuttal. Végezik az 1998-on újra alkotott Valinen kéne, hisz nekem ez a kedvencem. És a kis családnál tartunk akkor az előbb említett úriembernek, a testvérének, Lászlónak küldjük ezt a lót, Lacinak, aki nekem egy kicsit hős, hiszen ő az, aki nekem mindig segít letekerni az ablakot, amit ugye én általában elfelejtek, vagy inkább visszatekerni, vagy ha visszatekeri, akkor inkább mondja, de hát amit én sokkal fontosabb, hogy nagyon jó kis csapatot alkotunk így mindannyian, természetesen a szó verbális értelmében, és akkor az ő kérésére még kedves László úr, kedves Laci, a Martonék családjából jól jön egy kis Café de Mar, és az én kedvenc megoldásom Malinkén és a nagyszerű 98-os NMX Energy 52 itt az utolsó előtti felvételben, csak itt a Super DJ Rádió, Super a Kívánság műsorában, Boriszkával, Tatabánya Kertvá.

szépen eljött a szabad, és 4 óra most már. Egy köszönjük tőletek, viszont érkezik ma még Simon úr is, és persze hallgathatjátok majd Kőszegi Gabi barátomat is. Szokásképpen egy teljesen idiótóda nem illő felvétellel zárnám a sort. Rengeteget játszottok, az Ergo készített és egy parodisztikus történet jön. Akkori slágereket választottatta Ergo dalokból amolyan átkós marokkán, mondhatnánk így. Ezt a felvételt hiszen talán emlékből emlékszik még Sutka János úr Írországból. Neki játszanám egy teljesen más tévéző, viszont akkor zárásként egy teljesen vicces, vidámkodós danszoljon. Való végén diszkosárnak 2014-es megoldás volt, és érkezik az Ergo dal, ezért viszont megköszönöm a figyelmet, tudjátok, mit szoktam ilyenkor mondani. Nagyon-nagyon fontos dolog, senki ne dobáljon kavicsa a repülőt, nyányisson baltával ablakot, ne felejtsétek el, hogy Beethoven annyira süket volt, azt hitte magáról öreg korára, hogy festő, lehetek jobbak, mint én ma is, hiszen ma sem lesz ez túl nehéz. Hallgassátok a Super DJ Rádiót minden időben, szép hétvégét, és egy picit hűvösebbet kívánok mindenkinek. Itt a Boriszkát hallottátok, az elmúlt 4 órában, sziasztok!

és a weblapon, hogy értesüljetek a műsoridőpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

0: Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

La bomba estalla. Muchachos, ¿estáis listos? Porque la locura.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
5: Csak te kezdel élünk.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Szuper DJ Rádió. Csak neked.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Hi, this is Mike Marine.

0: Hello, hello, sziasztok!
1: Flam!
0: Hát kellemes péntek, kora estét, ma úgy is mondhatnám, ugye? Hiszen lassan-lassan már rövidülnek a nappalok is.
1: Flam.
0: Sziasztok, én DJ Csobi vagyok, köszöntök mindenkit itt a Super DJ Rádión. Egy kis beugró műsorra, hát tudjátok, így hirtelen jött.
1: Je regarde le dystopé. Je regarde le dystopé.
0: Úgy is mondhatnám, ilyen kis spontán beugró műsor DJ Csabitól. Ipar W Super DJ Rádió.hu. Ezek vagyunk, mi emlékeket ébresztünk nektek.

Első, amivel kezdtünk, az nem más, mint Encore, de Let It Joke. És hát, hogy miatt is készültem nektek, hát gyerekek, fogalmam sincsen. Úszunk az árát, tudjátok, hogy szoktuk.

hevesen vegyesen, hogy így Csabinál számítani lehet, ugye? BPM-eket nem kimélve, csapunk bele a lecsóba a gyerekek. Let's go! A solid beat is mondja nekünk. This is how you do it. Legyenünk szuperek, csapjunk bele akkor! Mindenkinek kívánok jó szórakozást, jó kedvet! Persze hűsítő italokat is, ugye? És az idő is egy kicsit megkönnyített már rajtunk. Nálom egész jó idő van.

egy perc a Viber számunk változatlan. 20-35-70-45-95-95-5-ös, ide várom az üziket. Olyan kedvetek, írjátok meg nekem, hol vagytok, mit csináltok, hol hallgatjátok a Super DJ Rádiót, hogy telt a napotok. Egy kicsit kiengedjük a gőzt, tudjátok, ilyenkor, pénteken, őrpinteken, ugye?

Csokornézők, nézzük, kis volt leggyorsabb Viberünkön. Itt van velünk kedves Hudák András Szóládról, és kedves Ilcsi. Hello, hello, sziasztok, üdvözöllek benneteket nagy szeretettel. Azt hitte nekünk kedves András, örülünk, hogy beugrottál, told neki Csabikám, Szólád jelent. Köszönöm szépen, nagy pacsi nektek.

0: Voltak a fantasztikus Solid Bass, és a This Is How You Do It. Szerintem a következő zenével se kimérjük a BPM-eket. Csapunk egy jó kis pörgős pénteket. Egy olyan, tudjátok, olyan lazítósat, olyan gőzkieresztőset. Ilyen, aki egész héten felgyülemlett, munkai stressz, na meg stb. Egy kicsit kifújjuk magunkat. A folytatásban nem lesz más, mint egy fantasztikus csapat a 90-es évekből. Na már persze, hiszen ezek DJ Csobi kedvencei a 90-es évek. De ugyan jelen zenét se vetjük meg, hiszen nagyszerűen megférnek itt a Super DJ Rádión. 1980-as évektől napjaink slágerig játsszuk nektek. Na figyelj, szuper, gyere velem!
1: A mikrofonnál és a lemezjátszóknál DJ Csabi, Csabi, Csabi, Csabi, Csabi, Csabi, Csabi, Csabi, Csabi, Csabi,
0: Csabi. Oh yeah! Bizony, bizony, az elnök úr, Mr. President! Se gotta get along! Na toljuk neki!

mindenki egyszerre, figyelj! Oh yeah! Hogy így is mondja majd nektek 8 órától!

És persze ilyet is hallhattátok a Super DJ Rádion Boris Kárt. 10 órától egészen déli Bakari című műsorát hallhattátok. 12-től pedig egészen 14-ig a Super Kívánság műsorát. Köszönjük szépen neki! Aha! Oh yeah!

itt van velünk drága, kedves kis kaszab Timink is. Hello, Timikém, sziasztok, üdvözöllek titeket is. Szia, drága Csobi, jaj, de jó, hogy beugrottál. Már ideje volt, köszönöm szépen, kedves Timikém. Érezzétek nagyon jól magatokat. Hát már nekem is hiányzott, megmondom őszintén, hiszen zenélni minden megtiszteltetés nektek.

Wir bringen bei einem Marsch wieder von der Captain Hyrule Project. Ich hab Flying High mit Chura Sene. Itt van velünk is a család is Erdő Szentjövő. Hello, hello, sziasztok, istékém, üdvözöllek benneteket. Lepi, lepi, meglepi, csodás késő délután kívánunk neked, kedves DJ Csabi, innen Erdélyből, Erdő Szentjövőből. Az is a család örül neked, nagyon szépen köszönöm nektek.

napját szerintem, kedves hallgatók. Hát nagyon-nagyon nehéz héten vagyunk túl, ugye, hiszen rettenetesen meleg volt. Hát azt csak úgy lehetett szerintem kibírni. Ment a klíma ugye ezerrel, hogy éppen medence partján voltatok, vagy éppen víz közelében. Meg persze a melóban, ugye? Remélem azért mindenki túlélte. Hát bizony-bizony jövő héten is. 35-36, 7 fokot mondanak, de utána jön egy kis enyhülés, 28 fok. Tartsunk ki, tartsatok ki, gyerekek! Közben pedig a Super DJ Rádió. Fantasztikus műsorvezető üzenél nektek. Nap mint nap.

Kedves Zsizsa családtól, gyerekek, kaptam egy akkora szívet, hogy mindjárt kibukik itt a képernyőn. Hát bizony, kicsit még meg kell szoknom, én is felújítottam itt a stúdiót, kisasszonykámmal tapétázgattunk. Nekem is meg kell szokni itt a környezetet. Jó zenékkel majd felavatjuk a stúdiót is. Következő zenénk pedig szóljon. Na figyelj, Route 96.

erre a zenére is mondhatnám, ugye, hogy emlékeket ébreszt. Bennem például azt az emléket ébreszti fel, amikor olyan 14-15 éves lehettem. És hát bizony-bizony összegyűltünk egy páran. Úgy hittük péntek esti klub, és zenégettünk az Orion erősítőn. Akkor jelent meg ez a zene. És bizony nagyon-nagyon szerettük, sokat táncoltunk rá. Love is the color. Tegyük színessé a szerelmet.

is ismételtem Vibe üzenet. Itt van velünk kedves Denisza, egész kis regényt írtál nekem. Köszönjük szépen! Ne hagyjátok unatkozni, a műsorvezető szereti nagyon. Hello, hello, sziasztok! Azt hitte nekünk kedves Denisza, szia Csabi, örülünk, hogy itt vagy. Pacsi készítés folyamatban, vele gyorsabban fog menni. Köszönöm szépen! Szeretném elsősorban páromat, Tibit, Olit, ő üdvözölni. Hisz ők a hétön szülinaposak voltak. Továbbá Vajkóczi Kemény Mogot, Matyit, Moncsit, Öcsit, Veronikát, Zsófit és a család Kárdon és Stefán Skóciába. Nagy puszi neked is, küldj nekünk valami jó számot, Csabi király. Nagyon szépen köszönöm, nagyon megtisztelőek vagytok. Új étvágyat kívánok persze a vazsihoz, hogyha elkészül. Nagyon kedvesek vagytok. És persze boldog-boldog szülinaposoknak boldog szülinapot, na. Beszélni meg már nem tudok, gyerekek, olyan rég voltam adásban.

ringraziare The Master East, Yuki, il sintetizzatore. Hát igen, ugye, a régi zenétnek is megvan a feeling-je. Ezért szeretjük nagyon őket.

remélem kedves Denisáiknak is. Tenni fog majd a következő zene. Az ízlelő bimbók is majd táncra feldülnek, ugye? Vagy vasárnap szoktuk mondani, ugye?

megyünk is tovább. A 90-es években egy hármas csapattal, is mondhatnám három tagú volt a csapat. Az öreg szakállas bácsi meg a két vörös démon, azaz Brooklyn Blanc és a Take a Ride. Itt van velünk kettes Kollár Gabi is. Szia, szia Gabikám, üdvözöllek titeket is. Szia Csabi, újra itt a Szuperen szabadszálláson jelentkezem hozzá. Köszönöm szépen, kedves Gabikám. Érezd nagyon jól magad, egy nagy pacsi neked.

van velünk kedves Mónika is. Szia, szia Mónika, titeket is üdvözöllek nagy szeretettel. Szia Csabi, jó, hogy itt vagy. Jók azok a 90-es évek zenéi. Hát bizony, bizony. Tudjátok, emlékeket ébresztünk 1500-zal.

Ő pedig már fantasztikus Max, híres kalapjáló volt ismert, és a Getaway-je. És persze jönnek még a 90-es évek sztárjai, itt a Super DJ Rádió DJ Csabival.

is ismételten Viber üzenet, itt van a kedves Veronika. Szia, szia Veronika, üdvözöllek titeket is. Mi a Csabi, na végre már úgy vártunk. Köszönöm szépen, szeretnék élni a Vajkósziaknak, Denének, Tibinek, Zsófinak és a kisfiamnak, Olinak, nagyfiamnak, Marcinak és a kislányomnak, Noéminek, Moncsinak, Matyinak, páromnak. Ez igen. Öcsinek, a családomnak és Stefának, Skóciában Márkótól a World című zenét. Megnézem, kedves Veronika, kérésedet. Ezt a zenét nem ígérem, de nézzünk valamit Márkótól. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok, nagy facsi nektek.

Kossuth Péterten vibe jöhet, itt van velünk kedves Varga József. Hello, hello Józsikám, sziasztok, üdvözöllek titeket is. Hello, hello Kóta, jelen, szuper vagy. Köszönöm szépen, kedves Józsikám, hát így szuperek vagytok, hogy itt vagytok velünk. És rákattantatok a Super DJ rádióra, így kell lesz, gyerekek. Megtoljuk, mint a lopott biciklit, ugye?

napját remélem, kedves hallgatók, hogy mindenkinek szuperülzelik a péntek estéje. Akinál végzett a melóval, az egy kicsit ugye lazíthat. Aki pedig benne van a melóban, a kitartást kívánok, a Super DJ Rádió veletek van földön, vízen, levegőben, és még tenger alatt járóban is.

0: persze, hogyha van kedvetek, medence mellett ugye, esetleg aki garden party tart, lehet egy kicsit táncikálni is. Mint teszi ez, kedves Marci? Szia, szia Marci, üdvözöllek titeket is! Szia Csabi, szólád jelen, bográcsol, rotyog! A pörkölt és én rád bízom, hogy mit kapcsolsz. Köszönöm szépen, Marcikám! Akkor a következő menjen szóládra! Jó kis bográcsozás volt, meg mindenhova is, mindenkinek is! Tudjátok, hogy szoktuk! Remélem, jó sok pernye bogár belepül abba a bográcsba. Így lesz finom, zamatos. Én is úgy szoktam. Gyerekek, a múltkor olyan gulyásleves főztem. De atya úristen. Jaj, de finom volt.
1: DJ Csabi.
2: In the mix. In the mix.
0: Jönnek azok a bizonyos robbanós fiúk. Ilyen ti is, ha bele vagyok zúgva. Egyik kedvenc zeném. Egy vidám dal.

És itt van velünk kedves Csány Gyula is, megtisztelt füleivel. Szia-szia Gyulus, üdvözöllek benneteket is. Csapas Csabi csak így továbbá nagyon hiányoztam. Nagyon szépen köszönöm nektek. És bizony-bizony.

Bizony, annak idején sokan így voltunk, hogy megláttuk, kiszemeltük, és megszereztük. Azt mondják, az a része könnyű, megtartani már ugye nehezebb. Ott aztán meg kell tenni mindent, meg kell küzdeni. Megtarthatjuk a szerelmünket, ugye? Én legalábbis így tapasztaltam. Szeretem!

Sajt, hogy a 90-es évek magyar zenében volt egy csapat, egyenlő szőke hölgy személyében, másik meg úgy nézett ki, mint tudjátok, annak idején volt a Barbie baba, aztán volt nekem ez a Kent párja, a Chávez az nekem tök hogy úgy jött be. De kikről is van szó? Egy csapat. Végtelen nagyon jó szerepeltek, és most is nagyon szeretem a zenéjüket, ők nem más, mint a Flash.

Hát bizony-bizony sokat érdekeltük a diszkóba ezt a zenét is, mint sok más zenét. Nagyon sokat kerestem, emlékszem kazettán. Ott aztán kellett ám dolgozni, gyerekek. Nem úgy, mint a mai digitális világban, hogyha behajítok egy zenét, aztán hagyd szóljon. Egy kicsit más világ volt. Következő csapatunk pedig sajnos egyik tagja már nincsen közöttünk. Nem leszek más, mint Padödő. Így segítek itt Náksi Attila. És hát biztatlak benneteket, hogy hajrá!

Én szerintem nem is olyan emlékeket, nem is akármilyen emlékeket akarom mondani. Körköző zenére szerintem nagyon sokan táncoltatok. A dátum egész pontosan 1995, egy nagyszerű Eurodance csapat 1995-ből. Tu Fabio és a Leave Me Out.

és itt van a kedves Ferenci Ádám és párja. Szia Csabi, jó adást neked, köszönöm szépen Ádikám, nagy pacsi nektek.

és persze a BPM-eket se kiméljük. Hiszen ez a zene 143 BPM-en forog. Itt a Tripla Dupla V. Super DJ Rádió.hu-n.

YOLO for the bigger and bolder. Mi kedves Ferenci Ádám még azt is írja nekünk Viberünkön, most jöttünk haza a Palatinus strandról. Nagyon jó nektek, kedves Ádikám, remélem jól éreztétek magatokat, hogy csobbantatok ebben a tikkasztó hőségben. Remélem, gyerekek, azért védőital mindenkinél van, majd megsüljenek a tojások.

Csak tudjátok persze. Na, ugye a magyar felvételek is előfordulnak, hiszen nagyon-nagyon szeretjük a magyar zenéket. Mondhatnám, vegyesen, hevesen, megyünk tovább. A csapat neve Poison Beat. Mr. White coming up.

ismételten Vibe-ba üzenet kedves Ferenci Ádáméktól. Azt hitte nekünk nagyon megtisztelő vagy Ádikám, köszönjük szépen, puszi a kis családnak. Átfogom Adi. És azt hitte nagyon hiányozta a Super DJ Rádió találkozóra, remélem jövő találkozunk. Ádikám rajta leszek, hidd el. Köszönöm szépen, nagyon megtisztelőek vagytok.

itt van velünk kedves Tang Ricsi is, Buklin királyunk. Szia, szia Ricsikém, nagypacsi nektek, üdvözöllek titeket is. Szia Csobi, végre itt volt az ideje. Köszi a Brooklyn szétabot mindenkinek. Nagyon szívesen Ricsikém, nagypacsi nektek. Maradj még velünk. 10-20-ig meg se állunk, amíg jön hozzátok. Mr. Oh Yeah, az a DJ Simon.

ismételten Vibe üzenet, itt van velünk kedves Mazsi. Szia, szia Mazsikám, üdvözöllek titeket is. Szia Csabi, szuper adást és sok fület kívánok neked. Kevesen, vegyesen, ezt már hallottam valahol. Köszönöm szépen, hát hogy nálam. Tudtam tőle egy táncoló kis kislányt, a gifet. Köszönöm szépen Mazsikám. Tudom, lusti vagy táncolni.

Hello, hello, Kareszkám, sziasztok! Hello, hello, Csabi király, szép péntek délután, jó adást kívánok! Köszönöm szépen! Micsoda kellemes beugrós adi tapétázás, kész? Így van, Karesz, kész van! Köszönöm szépen az üzenetet is! Hatalmas pacsi, neked hatalmas ember vagy!

ismételten Vibe üzenet. Kedves Veronika, szeretek kérni még egy zenét Tusétől. Megnézem, kedves Veronika. Van zeném Tusétől, de ez lehet, hogy nem lesz meg. Ez az kis csapatám, bizony.

Folytatva egy magyar csapat, All For Love. Szerintem a nevük már feldíszbe merült. De én újra előkapom ezeket a slágereket. És játszom nektek szívesen itt a Super DJ Rádion. Ölejárt és szeres addig. Náksi és Brunner segített nekem egy picit.

és Ferenci Ádámtól. Kaptam nagyon-nagyon sok képet Jakab Szálási Super DJ Rádió találkozóról. Fantasztikus kedves Ádikám, köszönöm szépen. Adás után majd meg is nézem őket. Nem biztos, hogy olyan szuper buli volt a kollégák. Jó megtolták ott nektek. Én meg csak így kerek.

hallgatók, a következő zenével egy kicsit lelassítunk, visszaveszem a BPM-eket, visszaveszem a lovakat, hiszen egy picit ugye meg kell állni, pihenni néha, egy picit leülni, kicsit kortyolgatni. Ékedik hozzánk egy magyar csapat, mikor még a tombolt a Eurodance korszak. Csapatom a Magic Kefir. Viszont ez a zene 2024-es. Ki segítetek is, Sári. Dal pedig arról szól, hogy hát bizony-bizony tombolnak itt ugye a 40 fokok. Hát miről szólhatna, mint a nyáron. Nyár van. Következik itt a Super DJ Rádion.

és ismételten Vibe üzenet, itt van velünk a mi kedves Encsikénk. Szia, szia Encsik, üdvözöllek titeket is. Ó, szia kedves DJ Csabi, sziasztok, szuperek. Ezt a kellemes meglepetést. Örülök, hogy beugrottál, csak kár, hogy nem tudtam előbb. De én már itthon is fülelek, gyönyörű szép estét kívánok neked is minden kedves SGL hallgatónak. Neked pedig jó adást pusztjuk, Encsikek, köszönjük szépen neked. És hát bizony, hogyha lemaradtál az elejéről, műsort rögzítem, fel fogom majd tölteni a Super DJ Rádió kedvedik oldalára. Meg még egy pár műsort, amivel el vagyok maradva, gyerekek. Az a baj, hogy mindig időhiányában vagyok, nagyon sok a meló is, ugye. Habár most már egyre kevesebb lesz, de majd több időm lesz. Most is kiasználtam persze, így hát jöttem hozzátok.

akkor Magic Fear után és Sher után jön ismét el a magyar sláger, na figyelj csak! Egy rég nem halló zene. Én meg íme előkaptam nektek. Aki énekel az ember, a sin Barhuló Krisztián. Erős VS Piggy Boy. Nem tudom, ki hallotta, ki nem. Ez a dal eladó. Lehet vinni, figyelj, szuper.

ismételten Viber üzenet, itt van velünk kedves Vendel Zsolt is. Szia, szia Zsoltikám, üdvözöllek titeket is. Sziasztok, kellemes estét kívánok mindenkinek, köszönjük szépen neked is, és egy nagy pacsi, hogy itt vagy velünk.

van velem kedves faterom is, Fodor József. Hello, hello, fater! Megjön, te is túléted a meleget. Szeretek én egy zenét, és micsoda zenét, 220 felett. Neked is egy nagy puszi ölelés. Az öreg diszkó bubus gyerekek. Hiába nem lehet vele bírni.

és Fender Zsolt pedig még azt hitte nekünk, nagyon jók a zenék. Ja, akkor nem tátrat el. Ja, igen. Hát az is lehet 52. Nem, 72 Zsolti. Gatyaszaggató, ugye?

akkor egy kis 220 felett. Kis retro motion. Hiszen ezt is nagyon szeretjük, ugye?

ismét Fiberzen, kedves Isa István pedig azt írta, jó ez a meglepő műsor, a nagy piros szívvel. Nagyon szépen köszönöm Istikém. Igyekszek, igyekszek. Nektek mindig szuper jó kedvetek legyen.

is ismételtem Vibe üzenet, kedves Marci pedig szeretne küldeni egy zenét kedves Huták Andrásnak, a Master Boytól a Feel the Heat of a Night-ot, és hogy tekerje fel a hangerőt, szerintem biztosan felfogja, kedves Marcikám, megnézem kéréseteket, de őt egy kicsit

szuperek, lazítsunk. Nem győzlek tanítani, hogyan csináld? Hát észel, nem?

kedves Mozsi pedig azt írja nekünk, szeretem a beugró adásokat, jó zenéket hoztál nekünk, köszönjük szépen, nagyon szívesen kedves Mozsikám. Közben megkapom, hogy itt a táncoló gipfeget gyerekek, hát bizony is táncolok majd 18 óra óta. Hopik a szőnyek, tudjátok. A legjobb zenénket pedig kedves Marci küldi Hudák Anzásnak, hogy vegye fel a hangerőt, hát akkor szerintem mindenki vegye fel, aki még nem vette fel. Hogy szóljon el. Mutassátok meg a szomszédnak, hogy mi is ez a Super DJ Rádió, miről is szól ez.

egy jó kis Master Boy. És a Feel the Heat the Night. 1994-ből, jaj, de szeretem ezt az évszámot. Akkor kezdtem zenélni.

és ismételten Viber üzet, itt van belünket, és Mónika is. Szia, szia Mónika, üdvözöllek titeket is. Szia Csabi, újra örülünk, hogy velünk vagy. Bajkósz jelen, üdv minden hallgatónak, de főleg a bajkószi magnak, Deninek, Tibinek, Öcsinek, Dikának, Stefánnak, Skóciába, és természetesen kis családomnak. Nagyon szépen köszönöm, kedves Mónika. Érezzétek magatokat nagyon-nagyon jól.

és ismételten Vibe üzenet. Kedves Encsike üzenete, hello, hello! Ugye az a Ferenci Ádám milyen aranyos, üzenem neki, hogy nem csak a péntek estén, hanem minden nappal este és éjjel Super DJ rádióval, és ahogy hallom, ők is mindig itt vannak Drága Nagy Gabriellával. Szép estét kívánok nekik is, persze minden SDL hallgatónak pusztjuk a Encsike. Megjött a válasz, kedves Ádikám! És hát mi is köszönjük szépen, kedves Encsikének, mindig velünk vagytok! Köszönöm minden kedves Super DJ rádió hallgatónak!

robogunk tovább. Is on, sing a song. Itt 19 óra 30 perckor, itt a Super DJ Ádon DJ Csabival. 20 órakor pedig jön hozzátok DJ Simon.

kedves hallgatók, ti hogy vagytok ezzel a zenével? Engem ez a zene mindig jó kedve derít. És itt van velünk kedves Robika Amper. Hello, hello Robikám, sziasztok! Hatalmas pacsi nektek! Szia Csobi, kellemes péntek délutáni adit kívánok! Nagy pacsi neked, köszönöm szépen Robi!

és egy újabb kisregény kedves Encsikétől. Ez egy Gigi Csabi, szeretnék én egy jó kis pörgő zenét Dága barinőmnek, Mazsinak és az ő kedves barátnőinek, úgy hallom, hogy ők is fülelnek ezerrel, nagyon évedik ezt a beugrós adást. A zenét rád bízom, pusztjuk a Encsike, de megsúgom Mazsinak, BTS a kedvenc. Köszi szépen, ezt én nem hallottam, mert súgtad. Remélem a következő is tetszik majd neki.

nagy kedvencem a 90-es évekből. Persze sok kedvencem van. De ezt a zenét nagyon-nagyon szeretem. Hát annyit előre eláldok nektek, hogy nem Scooter lesz.

meg is jött a válasz kedves Mazsitól, az hitte Encsikének, de aranyos, köszönöm szépen Encsikének. Mi meg nektek köszönjük, hogy velünk vagytok.

kedves hallgatók! Utána is lesz még élő műsor itt a Super DJ Rádion. Emlékedik hozzátok fantasztikus DJ Simonunk. 20 órától is megtekeri nektek.

Holnap pedig Priszköz adást tervünk egyelőre. Kedves fény kollega jön hozzánk 16 órától egészen 18-ig. Utána Dr. Toma, Dance Doktorunk tekeri majd nektek. DJ Robix is érkezik hozzátok a szokásos idejében 20-tól egészen 10 óráig, de szerintem majd még marad, ahogy szokta. Vasárnap pedig majd válok benne 10-től zenei kavalkáció műsorban. Utána még majd pedig, ha valaki beugrik persze, remélhetőleg 15 órától DJ Surci. Egészen 18-ig, amikor jön Zsolti. 20-ig, utána pedig ugye Lyman szokásos idejében. Ha minden is igaz, ugye? Kattanjatok ránk is, hallgassatok bennünket. Applikációkat is letöltetitek Google Play oldalról. Eljátok Super DJ Rádió. Ispáncsú falzsebetekből hallgathatjátok. A világ minden részén a Super DJ Rádiót. És hogy most mi jön? Na most mi jön? Kapaszkodj!

Hát, hogy csapatod úgy hívták, hogy Staff. És szintén benne volt Nax és Wunder keze. Ágyra járok. Hetes Mozsi pedig azt írja, hogy így van. Éppen Nagy Károlyból hallgatlak most Romániából. Köszönjük szépen!

kedves kollega Gabi pedig azt írja, Csabi, örülök, hogy itt vagy. Gabikám, én is nagyon örülök. Megpróbálok mindig jönni hozzátok, hogy a idő engedi. Remélem abból most már egyre több lesz. Be van írva nekem egy-két buli rendezvény, de azért próbálok jönni hozzátok is ide a rádióba.

0: És akkor, kedves hallgatók, így 19 óra 42 perckor, hát jöjjön már egy olyan zene, amit itt a Super DJ Rádió DJ Csabinál hát bizony soha nem hagyunk ki, ugye?
1: Super DJ Rádió.

Oh yeah. W Scooter. Éjfilm Autospace Eurocosmix-ben itt a Super DJ Rádion, gyere Super! Tekerjük meg!

Kedves Kocsi pedig azt írja, barátnőm lakik itt, de mindig olyan jó idejönni, mert olyan, mintha otthon lennék Magyarországon Erdélyből. Ez az frankó, kedves Kocsikám.

itt van velünk kedves Kovács József. Hello, hello Józsikám, sziasztok, egy nagy pacsi nektek. Sziasztok, szuperek, nagyon jó a műsor, Emma és Lilla. Istágyunk is imádja Reni és Józsi Debrecenből. Köszönöm szépen, Józsikám. Örülök nektek nagyon, nagy pacsi Debrecenbe. Köszönjük szépen a Super DJ Rádos távja nevében is. Imádás 1500-al, gyerekek. Gyerekek, pezsög a vérem. Ezt tudjátok, mit jelent.

Hát, hogy mit is jelent. Aki ismer, ezt tudja, hogy ez scooter, itt DJ Jobinál soha nem elég. Hát a Sisa család pedig azt hitte egy ő Szentgyögyből. Scooter in the house, yeah! Így van Istikém. Scooter my friend, ugye? Scooter a mi barátunk. Akkor jöjjön még egy. Hiszen ebből mindig kettő kell. Jó kis házi sütiből. Egy jó kis slágerük a Back in the UK. Egy kicsit vissza az időbe.

Csapjunk bele! Kedves Ferenci Ádám, újabb üzenetzi. Szia Kovács József, hogy vagy mostanság? Igaz, milyen fantasztikus egy meg ez a Super DJ Rádió? Na, Ádikám! Kedves Hudák András pedig nem bír magával. Köszönjük ezt a péntekei beugrós vasárnap. Köszönjük szépen ezt a pénteki beugrás vasárnap egy kis túlóra, mivel szokni kell az új stúdiót, minimum kettőig nincs beírva senki. Köszönjük szépen, Andi is, nagyon figyelmes vagy. Na, majd meglátjuk. Back in the UK. Kedves Encsike pedig azt írja, mit is, hogy jön a másik szkúter, így van.

a scooter jó felperegtük itt 180 BPM-en. Egy kicsit visszaveszem 140-re. És jöjj hozzánk egy kis új Eurodance. Egy kicsit már beleugorjunk itt a 2026-os zenékbe is. Kedves Denisza pedig, Deniszájától kaptam egy képet, elkészült a vacsora, nagyon jó néz ki, kedves Denisza, jó étvágyat kívánok hozzá, Vajkóta egy szuper magyar száma Kemény Magnak. Nézzük, kedves Denisza, még a műsor vége belepréseljük, de jött jöjjön egy kis új Eurodance. Szia pedig nem más, mint Energy Motion és MHM-e.

Kedves kollega Gabi pedig azt írja, holnap megyek szobákba, küld sógorának egy zenét, akkor Gabikám, sógorodok, és a következő zene.

0: Szentsik egy újabb üzenete. Gyabi bár Mazsi zenéje kimarad, de nagyon köztjük a beugrós Adit és a szuper zenéket pusztjuk el Encsike. Kedves Encsike, majd vasárnap megnézzük ezt a zenét. És én is mindenkinek nagyon-nagyon szépen szeretném megköszönni ismételten ezt a kitüntető, megtisztelő figyelmeteket, hogy velem velünk tartottatok itt a Super DJ Rádión. Kívánok mindenkinek további szép hétvégét.
1: Szívemben ott volt még a képen.
0: Melóban pedig kitartást.
1: Nem értem, mennek úgy a dolgok, hogy régen kiléptünk a fénybe. Mind a ketten repülni akartunk az ismeretlenben, de hidd el, együtt minden könnyebb, s ne felejtsük a szerelmünket.
0: Tudod, hogy szeretlek. Sajnos még ugye holnap menni kell melózni. Oda kibírjuk már, ha már tehát kibírtuk. És készítettem ide a mai műsor utolsó zenét. És hát meg kell mondjam őszintén nektek, hogy nagyon-nagyon szuperül éreztem magam veletek ismételten. Mindenkinek egy nagy hatalmas pacsi. Maradjatok is itt még velünk, hiszen DJ Simon érkezik hozzátok 20-tól. Hozzá nektek a jó kis megszokott zenét. Tartsatok velünk. És persze a hét minden napján tartsatok velünk. Szent csak, hogy te zenélünk.

0: tudom, hogy búcsúzó zeném. Dicsi Leszli besapjában érkezik hozzátok.
1: A

mindenképp így gyakorolni kell. Kedves Fire kollega, megmutatja, hogy kell énekelni. Még egyszer mindenkinek nagyon-nagyon szép és jó hétvégét kívánok. Én DJ Csabi voltam egy kis beugordással. És persze ne felejtjétek, a BPM legyen veletek, mégis a Super DJ Rádió. Kedves Izsa István pedig írja, nagyon köszi, szuper, meglepő műsor. További csodás estét kívánunk, köszönöm szépen Istikém, és hasonló jókat kívánok neked. Kedves Mazsi is írja, köszönöm szépen a remek zenéket, Csabi, további szép estét kívánok neked. Viszont kívánom én is neked, Mazsi.

Kedves Hónika is írja, szuper. Szuper volt a műsor, főleg a scooter tetszett duplán. Köszönöm szépen, kedves Hónikát, vasárnap majd várok benneteket, ott is lesz egy pár scooter. Még egyszer mindenki nagyon-nagyon vigyázzon magára. Köszönöm szépen mindenkinek. Nyugodalmas jó éjszakát kívánok és szép hétvégét. Feltétek maradjatok még itt velünk.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with the kick and the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go.
1: Vagy épp eséggel. Oh yeah! Csodálatos szép jó estét kívánok mindenkinek! Itt a Super DJ Rádion, ez már a Private Night DJ Simonnal, azaz velem, és simán beletörölte a port az adásba a tűről, de hát ez van. Na, hát én szeretném megköszönni Csúcsú királyunknak itt azt a két órás beugrós adást. Iszonyat jó volt, lehet azt mondani, hallgattam majd, hogy nem végig, hát majdnem a végét nem csíptem már el. Nekem is készülni kellett. És hát, hogy mit hoztam? Azt hoztam, amit hát én ezt a szettet szántam volna Jakab szállásra péntek estére. Aztán lelettem szavazva, hogy hát azért mégse kéne olyan Jakab szálláson olyan zenéket játszanom, mint amit amúgy pénteken szoktam a rádióban. Úgyhogy ezért nem ez a szett lett leadva. Na, mély levegő után ismételten azt lehet mondani, hogy plusz 36 70 45 95 995 ez a Viberünk. Ide lehet nekem írni, úgy, ahogy azt Csúcsú királynak is megtettétek. Mit szoktam még mondani, hogy majd azt, hogy majd jövök még, meg olvasom a Viber-t, ja, meg hogy hát mit hoztam, ja persze, hát a szokásos pénteket, igazából csak ez lemaradt Jakab szállásról. Itt az első zene, majd ha elénekelték a dolgot benne, majd akkor elmondom, iszonyat jó zene, úgyhogy befogom a pofám, addig is bocsánat, és majd jövök és olvasok, és beszélek még, ígérem. Na jó kagylózást mindenkinek, meg oh yeah!

Na hát ez majdnem úgy jött össze, hogy szerettem is volna, de nem. Szóval ők voltak a Vat Fruity, 2018. május 9-én jelent meg nekik a Szabad Vagy című albumjuk, és arról szólt. Annyira jó volt az zene, hogy annyira ráparáztam itt a keverésre, hogy el is basztam, már bocsánat, de szóval az a lényeg, hogy megjelent ez az albumjuk. Majd 2025. decemberében kiadták egy nagyon limitált kiadású bakeliten, vagyis vinilen, ha már így lehet olyan csúnyákat mondani, a vinil, de hogy bakelit, és ezen egyébként mély néven adták ki akkor az albumot, gyorsan elmondom, a Szabad Vagy volt egyébként a sima album neve, aztán mély néven adták ki újra, remixekkel teletolva. Egyébként a Vat Frutyknak a Tartalak című zenét, vagy éppen számát hallhattuk, és ez egy mély verzió volt. Hihetetlen, hihetetlen, Fincsi. Nem először és nem utoljára, ezt lehet mondani. Itt van a következő zene, ami már pörög az Octavi és a Provocateur. Oh yeah, csak itt a Szuperen, rögtön jövök, és olvasok Vibert is. Kitartást, kitartást. Oh.

Ezt hozom a következő zenét, jaj, de rövidek, nagyon jók ezek a zenék, és olyan rövidek, hogy sajnálom, de a következő hosszú lesz. Jön a Zambra, mint előadó, 2026. április 18-a megjelenés, és a Lili-li!

van egy pici időm. Nem sok, egy kicsi. Elnézést egyébként, hogy közben itt a háttérben így foglalkozkodok mindenféle dologgal itten. Csak amivel muszáj, ugye? Rákeresünk a dolgokra, meg játszunk ugye péntekenként általában. Na szóval itt van ők elsőnek Encsike, majdnem azt mondom Incike. Incipinci Encsike, írt nekem azt, hogy a szia drága DJ Simon, sziasztok, szuper gagylózók. Encsike jelenlétív, pipa, mára is. Csodás szép péntek estét kívánok neked és minden kedves szuper DJ rádió hallgatónak. Valamit jó gagylózás mindenkinek. Neked pedig szuper jó adit kívánok. Puszcsika Encsike, a bűnös lélek. Igen, nagyot vétett a hölgy, de nem baj. Majd feloldozom egyszer. Vagy éppen lekötöm. Na mindegy, azt mondja, hogy hey, szia, Encsi, neked is jó kagylózás. Itt velünk is a István is, az is a család jelen. Gyönyörű szép estét kívánunk neked. Kedves DJ Simon, Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az is a család jelen. Nagyon örülünk neked. Már vártunk, és azokat a nagyon fincsi muzsikákat. Hadd szóljon oda neki. Oh yeah. Hello István, hello család.

ott már azóta, úgyhogy Gábor, szerintem engedd el a dolgot. Elvileg akinek kellett, az megbocsátott, vagy nem, nem tudom. Én nem nagyon folytam ebbe bele. Én annyit hozzátennék az egészhez, hogy már nem lennének a kezeid a testeden, ha az én autómmal csináltad volna ezt, de fájtlat rá lehet azt mondani. És jó kagylózást neked is. Ferenci Ádám ilyen finoman írt, hogy szia Simon, nagyon jó

Na, hogy mi forog éppen a hetero barátom egyik kedvence. Aztán jön a többi. Roy Rosenfeld, egészen pontosan 2019. március 29-ét írjuk is. Az All Day Dream 43. lemeze. Roy Rosenfeld is a Rumbele.

Na nézzük, asszonya, itt van elő Lovász Károly József is, Karcsi barátom, azt írja nekem, hello DJ Simon, hello kedves barátom, itt vagyok és kajdozok, szép estét és jó adást kívánok, még egy óra és szabadság jövő hét vasárnapig, oh yeah! Na végre Karcsikám, ha jól megérdemel Szabi. Mármint szabadság, nem a Szabi, érted? Te is azért csajos vagy, nem? Itt van önök a hetero barátom is, hoppá, hát, ja, hát hogy miért, őt említettem, azt írja, na végre, zene, jó adást kívánok romantikus be. Miért eddig mi volt? Már úgy értem, de úgy érted, én is értem. Érezlek, baby, adom neked a zenéket. Oh, yeah, akármennyire is heterós volt, az most annyira nem. De itt van velünk a pácika ember, a kedvenc figurám, azt írja, szia DJ Simon, kellemes adit, kellemes idő. Hát úgy látom, az ugyan finom úgy, a hűsön. Hello, hello, pácika ember és né. Jó kagylózás nektek, és ha maradtok velem, itt van a Lünk Bazsi, és itt ül mellette. A Bazsi azt írja, szia Tomi, nem szeretnék mondani semmit.

hanem a füles mackós, bocsánat, majdnem olyan volt, mint a Mici, nem, az hülyeség, füles mackó. Mici mackót nem is kedvelem, de mindegy. Én vagyok az egyedüli szerintem.

Itt van velünk a Kolozsim, és azt írja nekem, no szép péntek estét, szia Tomi, mit mondhatnék? Jó zenélést, jó adit, jó hallgatókat, és neki kívánom a ma estére a boldogságos jó piázgatást. Hát az első szám a tartalak, jó bekezdtél, igen? Tudom, finom volt, igaz? Oh yeah. Azt mondja, hú, hát ez Gábor Kollának kérdezni, mit szerettél be, haver, kell nekem is? Ja, hogy ne olvassam be, ez csak viccelek. Hát ugye azt kell először mindig írni, hogy ne olvass be a következőt, de na mindjárt folytatom, várjál?

kemény a gyerek. Odafigyelj, mit csinálsz. Próbálok, főnök, nem megy. Na, nézzük akkor, itt van velünk a Planet Funk és a Chase the Sun. Üldözzük a napot. Na, nem az eredeti, hanem kizárólag egy Melkebo remix. 2000 izé, valamikorból. Kinézett utána? Én nem. Akkor jó, akkor ne jelentkezzél. Jó, nem jelentkezek. Szóval Kolozsi, mi ott tartott, hogy itt még mindig gyatyarohasztó meleg van, egy kicsit esett, de lényegtelen. Ugyanúgy 25 fok most testére is, és hogy ne folytassam. Már hogy mit? Ja, értem. Kolár Gábor írja, nagyon jó a music, DJ Simon még mindig holnapra készít valami, jó lesz hazafelé. Értettem, uram, csinálom.

aztán nézzük a következő zenét, ami nem lesz más, mint Camilo, San Clemente és Giovanni Apparizio közöse, a fancsi, nagyon fincsi kis Redemption, oh yeah, érdekes lesz.

Bazs írja, hogy nem olvassam be. Ja, ne, jó, nem olvassam be. Azt mondja, hogy Kolos Émi írt, azt mondja, hogy én nagyon megkedveltem volna a száját, tuti, bármilyen engedékeny vagyok, nem balasztom, blablabla, bulival, niszogatom, volt én, jó zenék, jó a vibe. Hallod, big vibe. Ez már a fiatalság, bolondság, az tuti, Imikém. Szerintem iszonyat jó kis, ilyen izé, ilyen csípőtekerő zenék ezek. Jók ezek mindenhova is. Piros szoba, vörös szoba, meg mindenféle ilyenbe.

Na menjünk tovább a következő All Day I Dream lemezel az 54-essel. Hetero barátom most kap szívinfarktust, hogy ennyi jó zene egyszerre. Igen, most jön ugyanis Sebastian Léger, vagy Léger, délutánja estéje, vagy a bánatnak tudom mit, valaminek nevezni kell. A lényeg, hogy jön a 2020. február 28-ai zene. A titok, nem mondd el, titok. Jön a secret. Oh yeah, itt az operán.

egyébként a lényege a Rencsikének, amit írt, azért nem olvasom fel, mert amúgy is általában szokták írni, hogy Rencsikem ennyire izé, hogy neked mindig izé nyol. Bár én nyolnám. Na szóval, hogy Rencsike nagyon jókat írt, és megfogadom a tanácsod. Köszönöm szépen. Hetero barátom azt írja, hogy ez de jó zene, allergiás, bár szipog. A pollenek, ugye? Masi is itt van velünk, megérkezett Masi. Azt mondja, hogy azt írja nekem, szép estét, jó adást kívánok neked, DJ Simon. Hello, Masi. Jó kagylózás neked is. Kolozsi mi egy olyat kérdez, hogy ez hány perc? Ez a titok, ez hány perc? Nem tudom, mert vinilen van, hogy csúnyán mondja, bakeliten, tudod, aztán ezen a bánat tudja, hogy hány perces ez a zene. Na de menjünk tovább, itt a következő. Sebastian Liger és Tim Green közösebb jön, az ISO. 2022. március 14-ét írjuk, amikor ez a zenén létrejött, vagy éppen kiadásra került, inkább úgy mondom. Na figyelj, ez is fincsi lesz, ilyen kis libabőröz.

Na figyeljetek, szuperek! Megyünk tovább a következő zenével, vagyis előadóval. Jön az Etna featuring Goji Hüvek. És a 2024 április 5-én kiadott Global Underground Records 926. Hát ilyen CD-romja, lehet azt mondani. Olyan hülyék, nem adták ki lemezem. És hát az igazság, hogy ők is feldolgozták azt a bizonyos Children című.

muzsika, üdv mindenkinek! Hello, Fritjo! Üdv néked is! Welcome to us on the Super DJ Radio! Oh yeah!

No, it's my pleasure, babe. Hola, Jimmy, megint figyelj, te elkezdted. Tudod, péntek van. Light verzió, pontosan erről szól a péntek. Ezt már úgy 227 milliószor, bocsánat. De teljesen kiakasztasz mindig. Átbeszéltük a péntek ilyen, ez ilyen is marad. Tudod, ha nem jó, arrébb kell kapcsolni, nem velem baszakodni. Csak szépen nyugodtan, Imikém. Hortyogasd a pici vodkát, és aztán dőj hátra. Ha meg pörögni akarsz, az most nem itt van. Oh, yeah! És lehet azt mondani, hogy hidd el nekem, iszonyat kaka napom volt, de szépen mondtam. Úgyhogy én nekem most ez kell, éppen most ez kell, nekem ez kell. Az nem kell, hogy valaki okoskodjon, abszolút inte, azt mondja a Swede. Két napja dolgozom, mentem vissza melóba tegnap, érted? És már felbaszéljétek a mérgesítettek. Haj, de szépen tudok beszélni. Na figyeljetek, szuperek, menjünk tovább a következő lagymatag ízével. 2025. április 25-e, és még mindig egy olyan zene, ami nem lehet egyszerűen, nem lehet elkoptatni. Jön Elysian versus Crider, és a No, vagyis Now We Are Free, azaz most már szabadok vagyunk. Mi lehet más, mint a Gladiátor filmzene? Fincsi-fincsi verzióban, a lightosban, azt hiszem. Vagy valami hasonlóban. Basi, visszatért, ez a jó, ne nyújtogass a nyelven.

nem lehet az mellett elmenni, hogy egy gladiátor volt, aztán jött a második rész, és ez még mindig a következő zene, az első résznek a betét dala, mint ahogy ez is az volt, de viszont visszaugrunk az időbe 2001-be, rögtön a film után.

Aj, a kacsabőr, libabőr, minden is van. Oh yeah! A Lovász Károly barátom is csak annyit ír, oh, de Fincsi. Oh, yeah, így van. És itt van velünk Mimi is bejelentkezett. Azt írja nekem, hogy szia Simon, imádom ezt a zenét. És közben küldött egy képet a kacsabőrös libabőrről. Aj, de nagyon tollas. Jó van, Kolozsi is beindult, ez már jobb, mint az előző. Mindegyik zene olyan, mindig jobb, mint az előző. Ezt pont jól leírtad, bászleg. Sőt, sokkal jobb, mint egy kacsatánc, vagy éppen valami vonatozás. Mert a vonat nem vár.

tolunk is tovább a következő zenével. Jön már egy 2021. október 27-i zene. És kezdik Saiti és a Where is the heart is? Hol van is? Hol is van az a szív? Mindjárt megtudjuk.

nektek jön a következő zene, 2019. november 11-et írunk. Jön Rafael Kerato, vagy Serrato, hát kinek hogy minden Rafael Dövinek nevezik igazából, és francia a csávó. Szóval akkor Serrato. Annak idején kiadta a Home című EP-t. És hát közösen Eleonorrával, Eleonorra, érted? A Csajszival csinálták ezt a zenét. A Home című zenét. Majd jött Cass and Ceballos. A spanyol fene gyerekek. És megremixelték, ez lett belőle, figyelj!

Hát, hogy őszinte legyek, szerintem nem volt egy jó döntés. A Jakabon nem adtam le ezt a két órát. De hát mondták, hogy ne legyen olyan, mint pénteken szokott. Hát jó van. Hallgatok én máskor másra. Ja, nem. Ujjá, de ilyenek mennek itt. A Szuperen. A Szuper DJ Rádion. Csak itt, csak nektek. Ha-ha! A Basi valamit mondott, hogy...

0: barátom.
1: Oké, Bazsi. Na figyeljetek, tisztelt hölgyeim és uraim, szeretném bemutatni a következő zenét nagy tisztelettel. 2021. október. Na ne, akkor születtek a legjobb zenék, meg a legjobbak is. Októberben. Szóval jön Sebastian Legel, Tim Green közöse, és aki látta a reklámot, a mai adásom reklámját, az már hallhatta abba a reklámba ezt a zenét. Jön az Embre című nóta. Jaj, imádom. Ennél jó zene mostanában nem is lesz, nem is volt, meg izé, meg ilyenek. Figyelj, indul!

És István összejöhet, ez nagyon szuper csúsz zenek, zenei klub, nem egy egyszerű műsor, mint mindig nagyon várunk. Mindig nagyon várunk, bocsánat. Köszönöm szépen. Itt van velünk Toldi Miklós, és megérkezett, szép estét őt, kedves DJ Simi, üdv a hallgatóknak, hajrá! Végre itt kagylózom, király zene. Köszönöm szépen. Tiszteletem, Toldi Miklós úr. Nagyon jó kagylózást oda is. Kolozsi, mi megint olyat kérsz, hogy avantgárd, érted? Valaki nem érti. Én. Ilyen zene mellé egy avantgárdot, érted? Get down, put your feet on the ground. Hagyjad már! Figyelj, imikém, elmondom neked, mire várható a következőkben. Jön Eike Klein a Rubicon, jön The Weeknd a Blinding Lights egy remixben, jön Dame Sushi a Metrum, jön Zaxxum a Day, jön Axel Cannon és Jory Swan a Blinding Lights már megint. Aztán jön egy olyan zene, amit senki sehol még nem hallott, ugyanis szeptemberben lesz bemutatva, az egyik győri barátom csinálta, ő küldte nekem, és hát ő Ibizán is pörgött, vagyis pörgött, mert oda is kiküldte, és igen, az ottani DJ-k is lejátszották, és aztán jön még DJ Josh Blackwell, Miss Baba Yaga, DJ Amaria, aztán a Murtugan, a Mantra, a Manaba, a Habibi Yalla, a Jonis Von és a Good Boys-tól az Utópia. Mi kell még ennél jobb? Hát kell neked ide. Get down, put your feet on the ground. Adjad már, ne hülyéskedj. Nem lesz. Itt csak jó zene szól, Hémikém. Ho-ho-ho!

hozzátartozom, ahogy az előbb is mondtam. Jön egy 2017 március 23-ai megjelenésű Eike Klein és a Rubicon című nota. Megint fincsi zene. Oh yeah.

Toldi Miklós azt írja, hogy ide jókor csatlakoztam, persze előtte sem lehetett. Mite? Köszi DJ Simi. Igaz, hát nincs mit. Kolozsimitől elköszönünk, jó éjszakát kívánunk neki. Mert a bekeményítés az már nem jó, úgyhogy nem is lesz. Sőt, menjünk tovább, 2020-ba pördülünk. Jön Hot The Weeknd. Tudjátok, az a kanadai R&B énekes, zeneszerző és producer természetesen, aki Torontóban született 1990-ben, Kanadában. Egyébként etiópiai szálakkal rendelkezik a csávó, és akkor volt nagy siker a Blinding Lights. Oh yeah! Bizony, a kis kialvók lámpák, tudod, amik így vibrálnak, meg úgy vizé, meg úgy mindent is csinálnak. Villognak. Blinding Lights. Na nem az eredeti, hanem egy Lorenzo Blanzarini remix 2020-on akárhányból. Figyelj!

sem mondott róla semmit. Úgyhogy érkezik, így simán egyszerűen beolvasok, hogy jön a Dumb Sushi. És a Metrum című nóta valamikorról.

Itt van velünk Macskási Szilvi is, azt mondja, DJ Simi, nagyon jó a zene, tegnap találkoztam élőben az éjjeli bagolyóra, láttam, képzeld, nem voltam ott, de láttam. Láttam róla a képet, láttam, hogy ilyen bagyos pólóban izéltetek ottan. Ölelkeztetek már, bocsánat, azóta boldog vagyok, a többi beszámolót meghagyom neki. Én

2024. augusztus 30-át írjuk, érkezett a Night Colors 85. lemezem, érkezik, zökeszem. A Just Dance EP-ről érkezik a gyerdik zene. A negyedik nap, lehet azt mondani, magyarra fordítva. Angolul meg úgy van, hogy a day four. Oh yeah, itt a szuperen.

reggelt, tisztelt hölgyek, urak! Az van, hogy nem fejezem be 10 órakor. Sajnos Bagó elvtárs nem ért haza, és Skóciában még úton van. Úgyhogy lehet azt mondani, hogy hát én maradok itt tisztelettel veletek, nektek. Azt nem ígérem, hogy egészen 11 óráig, de még egy darabig. Ez biztos 10 óra után maradok és pörgetem tovább a lemezeket. Hisz hát nem kis név, ami már az előbb is szólt, és elrontottam, mert nem 2020, hanem 2019-ben jelent meg először a The Weeknd és a Blinding Light című nóta. Ezúton is elnézést kérek, javítottuk a hibát. Ho-ho-ho. Fincsi, úgyhogy megyünk tovább, a következő is egy The Weeknd és a Blinding Lights. Na persze, nem az eredeti már, mert érted, azt mondtam, tudod, mit mondtam? Persze. Szóval nem a persze, nem az eredeti, hanem megint egy remix. Alex Cannon és Joris Warn úgy gondolta, hogy ők is tudják ezt, viszont ebben nincs vokál, sajnálatos módon egy vokál nélküli. Jól emlékszem, nincs meg vokál, de meg fogjuk tudni, mindjárt meg is hallgatjuk. Szóval jön megint a The Weeknd Blinding Lights. Alex Cannon és Joris Warn jó voltából 2020-an akár szörnyű régről. Ez jön itt most a Superen. Oh yeah! Fritjó annyit ír, szuper. Még jó, hogy az a legszuperebb.

Balázsi barátom azt mondja, hogy lassan megy, aztán aláhíratja. Bárány Attilával a lemezünket. Bocsánat, a lemezedet. Azt mondja, hogy egy angyaltó kaptam. Tudom, a tiéd. Még jó, hogy a tiéd. Bárány Attila 58. lemeze, lehet azt mondani, hogy az 58 éves lemeze, vagy hogyan volt? Majd azért kérdezd meg tőle, miért 58. Aztán szépen vésesd alá. Fehér atól, azt kérdezze meg, fehér színű. Na, White Angel. Remélem az, ugye az, fehér atól.

Nos, tisztelt hölgyeim és uraim és Bazsi, figyelj! Na meg Kolozsimi, tudom, hogy itt van és még hallgat. Jön egy olyan zenem, amit még senki sehol nem hallott. Kivétel az emberek csak páron, Ibizán. Szóval jön egy olyan zenem. A pontos meg ezt kaptam én attól a srácról, aki megcsinálta a zenét. A pontos megjelenés 2026. szeptembere. Ennél pontosabbat nem tudok. A kiadó Aviva Electronics Music és egy német kiadó. Ficere Attila, még egyszer Ficere Attila. Volt a producer, aki most egy D-Agent, nem még egyszer D-Agent. Néven futja az új zenei producerséget, de társszerzőként és hangmérnökként is részt vett már munkálatokban Bakonyi Bálinttal, aki több nagy sikerű produkcióban is részt vett, mint például Azaria, Ocho Macho, Shadow Mescal, stb. A felhasznált vokál ismerős lehet azoknak, akik hallgatják hétről hétre a Beatport Melodic House és a Techno toplistáját, mert a Mural néven Sam és Juno felhasználta ezt a vokál sávot, ők a toplista negyedik helyig vitték el ezt a zenét. Na figyelj!

0: első, abszolút első.
1: De csak mert a barátom. Fitere Attila. Alias The Agent. Oh yeah. Ez szól most itt a Szuperen.

megérkezett. A Viber Club-ja plusz 36745995. Reisinger Misi is azt írja, szia DJ Simon, hajrá! A ráadásban dobja tűzre, jó estét, szuperek! Üdv, Misi! Oh yeah!

novemberi nagyobb hangrobbalás, vagy éppen a klub vakolat romboló. Jön Kevin the Price, és már mindenki által imádott és szeretett. Dance with me! Stop! Dance with me! Oh yeah, már jön is!

hétvégét, ha még mindig, és azt írja, figyelek, és még mindig nagyon jó a zene. Ó, nagyon szépen köszönöm, ez tényleg megtisztelő. Ugyanis én tudom, hogy te mindig csak a bagolynál vagy jelen, de most itt vagy velem, és ez tök jó. Mint ahogy Mazsi is. Jaj, de örülök nektek, de tényleg, köszönöm.

tudod, még most azt mondja, na, hogy a parti. Na, hogy jó a parti, ha mester tudja. Tak. Kristálytiszta, igen, mint a víz. Ilyen gyönyörű zenékkel, megyünk is tovább, ilyen gyönyörű zenékkel. Jön egy brazil, egyenesen Rio de Janeiro-ból érkezik Danilo. Na, még egyszer, Danilo Mortagua. Mortagua, még egyszer, Mortagua. Hát ezt ki nem lehet mondani, szóval jön a csávó. És hozza nekünk a mantra,

A következő zenével jön a Manaba. És hát ilyen kis arabos beütésű cucc jön. Jön a Habibi. Yalla, yalla.

Halla, habibi. Na jöjjön a következő zene. 2022. május 16-át írunk. Jött Ergi. Argi, az hát ilyen fel nem lehet olvasni a csávónak a nevét. Argyris Theophilis. Egyenesen Görögországból érkezik a csávó. És 2022-ben hozta nekünk a Tataki című nótát. Ez menjen Encsikének, ha már annyira mondja, hogy én is ízlőgám. Csak szólok, hát csak szóljál, akkor jöjjön neked.

Egy igazi fincsi vinyl, vagy éppen balkerít különlegesség az Afterlife-tól, az Afterlife 59. lemeze. Oh yeah, Argy és a Tataki.

Csak írja, hogy ez fincsi, Isten István, ez nagyon jó, újjá, köszi. Hát igazán nincs mit. Tóldi Miklós is csak annyit tudod reagálni, hogy te jó ég, mekkora. Akkora, mint én, 181. De figyelj, jön 2025 és berobbantani ma, és elég Golding. Közösen a Hypnotized.

nekem írni. És hát azt mondtam, hogy nem leszek 11-ig. Hát nem is. Még egy pár zene, aztán elköszönök én is. Mint ahogy Bazi is megtette, azt írja, köszönöm szépen a szuper zenéket, Simon. Szép estét és jó éjszakát kívánok neked is, minden kedves hallgatónak. Hát köszönjük szépen, én is köszönöm. De megyünk tovább, és jön a következő zene egyelőre. 2025. augusztusában lépünk, jön Joris Vorni, és a Serotonin albumról érkezik. Az egyik legfincsébb zenem, nem egy is mindaz volt, de

Jöjjünk tényleg, küldjünk egy fincsi zenét Encsikinek, mert tudom, hogy szereti. Jön az ő kedvence, meg mindenki kedvence igazából érkezik. A 2022-es nagy durranás, lehet azt mondani. Bár nagyon kevesen játsszák ezt a verziót, ez itt az eredeti, az originál, az extended verzió, a hosszú, érted, a hosszú verzió jön. Nem a Joris Ford, nem az Armin van Buuren, hanem a sima originál. Jön Eike Klein, és a, mondjam, Transmission.

enni. A 4 óra 30 perckor keltem, mint valami jó tészta. Bár Encsike is azt írja, tőle maradsz a szép félig is. Bezeg reggelikor nem mondta lesz, úgyis utána is téged hallgatlak.

Want Me. Ez valahogy ilyen sorrendben volt Jakabon is, nem baj, most is így jön. Na nem az eredeti, hanem egy MIT, MIT Remix, itt a Szuperen. Egyenesen Jakab szállásról lehet azt mondani, oh yeah!

Nekem addig maradt, amíg bírod. Örülj, hogy itt vagy. Örüljünk, hogy itt vagy. Nem így van ez igazából. Ha már egyszer bevállalunk valamit, azt vigyük már végig. Én úgy vagyok vele, hogy még egy PC-t azért bírnám természetesen, mert megittem a fél üveg viszkit. Vagyis azért, mert hogy jól érzem magam, én is. Don't you want my love, man? Oh yeah! És hát tényleg jól érzem magam. Főleg most itt vannak ezek a ilyen emlékeket ébresztő zenék, tudod? Taldi Miklós is írja, hogy nagyon ott van a repertoár, az kedves Simi, gratula. Mindig ott van, majd a nagyképű voltam. Köszönöm szépen. Igen, általában ott van, lehet azt mondani. Csak többször kéne hallgatni. Tudom, Miki, úgyis Miklós, nem mindig tudsz jönni és kagylózni. Én ezt sajnálom igazából. És hát figyeld a következő zenét is, már se lesz egy kemény, vagy laza, vagy hogy mondják, ilyen szoftot szót. Ugyanis érkezni fog egy 2000-es, ami 2000-ben jelent meg. Ez zene. A Fragmától azt mondták, hogy a tokának van egy ilyen kis varázsa. Nem tudom, hogy az én tokámról van-e szó. Már egyre kisebbje, nem egyre nagyobb. Na mindegy, szóval jön a Tokesz Miracle, itt a Superen. Rögtön a Don't You Want Me után. Ugye nem akarsz engem, vagy igen? Akarsz? De igen. Akarja. Na jön a Félix után. Alexander Popov, Eugene, Vera Novak és a Fragma közöse. 2000 akárhány százból. Jön a Tokesz Miracle Remix itt a Superen. Oh yeah.

És ahogy azt Jakobon is elmondtam, valahogy úgy érzem, hogy szeretve érezve kell magam, érezve, érted? Szóval... I need to feel loved. A 2005-ös zene, amit a Reflect és Delina Bass hozott nekünk. Oh yeah.

Koldi Miklós megköszöni, és azt írja, remek péntek este ismét, köszi DJ Simi, morállat, ó, de nagyon állat. Egy csika azt, hogy múltkor ezt küldted nekem, igen, jakasszállásról ezt küldtem, hogy need to feel loved.

írja nekem, hogy pont ezt a zenét küldeném Kőszegi Gabinak. Oh yeah, már küldjük is neki, megnyaltam a borítékot. Bármást nyalogatnék.

ránéztem az órára, és látom a kis turpisságot, elkezdtetek nekem írogatni, mondja 11 óra, hogy nehogy véletlenül abba hagyjam, tudom, ismerlek már benneteket. Na jó, nem. Nem teljesen. Még jön pár zene, ez biztos. Mint például itt lesz a következő, 2004-ben jelent meg az eredeti verzió. És hát ilyen csörögi rám, lehet azt mondani magyarul. Jön Eric Price és a Call On Me, egy feldolgozás a Hills-től. Szintén Fincsi, Fincsi, oh yeah!

azonnal pörögjünk tovább. Jön a következő zene. Érkezik egy 2005-ös felvétel. Igazából 1964-ben jelent meg az eredeti verzió a Beatles által. Ők énekelték meg Until There Was You, amíg ott nem voltál te. De 2005-ben Rachel Starr feldolgozta, és iszonyat jó lett belőle a zene. Ez meg itt egy Reflect feldolgozás. Iszonyat jó lett, figyelj!

Bagolynál, az éjszakai Bagolynál, tudjátok, a járaton Encsike a főcsapos, és Macskási Szilvia azt írja neki, hogy Encsikejenek meg üzenem, a Gábor áldásba lével, mivel holnap este, akkor Gábor fogja kérni a semmi, semmini bírs, nem én. Jó. Hogy mit? Igen, átadtam, azt hiszem. Mondjuk én nekem azt írta a Gábor, azt mondja, hogy nézzük, hogy mit írt a Kőszegi úr, mert kérdeztem, hogy jön-e ma, aztán mondja, hogy nem.

hogy ma nem jön. És hát jövő héttől már minden a régi. Tehát jövő héten majd valamikor jön. Úgyhogy nem vennék rá mérget, hogy holnap itten beugrik bármikor is a pagoly, de semmi nem lehetetlen.

Szilvi, tud valamit azért? Hú-hú. Nem így van, várjál. Így van. Hú-hú. Be fog ugrani. És még egyszer. Hú-hú.

Jancsike azt írja, hogy már épp akartam írni, hogy Szilvi, jobb időd a semmini, bírsalma pálasz nélkül. Kocsika a Szilvinek. Átadtam. Meg fel is adtam, hogy én postás legyek, írjatok egymásnak, drága hölgyeim és uraim. Suraim.

Szilvi azt mondja, hogy köszönöm szépen, Enzsike. Szerintem ez nem posta. Téged hallgatunk közben. Ja, bocsánat. Tényleg. Jut eszembe. Ti is itt vagytok. Velem együtt. Hú, de buta vagyok. Tolli Miklósnak végre valakinek tetszik ez a zene. Azt mondja, ez igen. Igen, én is így gondolom. Azért ez nem piskolta, Richard Starr és a Till There Was You. Oh yeah, egy igazi Reflect remixem. Na de pörögjünk tovább, itt van a következő zene. Érkezik egy az eredeti 1999-ben bontotta le a klubokat. És ez sajnos az lehet mondani, sajnos a Dublini, az ír csajszé, aki énekelte a nótát, vagyis énekel a nótába, meghalt 2026 áprilisában. Egy iszonyat jó hangot vesztett el a világ, azt lehet mondani, Marie Philomena. Jaj, de buta vagyok, nem tudom kiolvasni a nevét. De hát ez van, jön Mary Brennan és Sikén közösen 1999-ből a sós víz jön a Salt Water.

és hát igen, úgy, hogy Toldi Miklós is írja, varázslatos, és még mindig menő, még mindig egy csoda. A hölgy hangja. Saltwater. Oh yeah.

titeket, tisztelt hölgyeim és uraim! Szerelembe esni a zenével. Ezt már egy ideje megénekelte nekünk, 1993-ban Plavka. Aztán 2026-ban David Bay és M3.

Clean Harris, featuring Clementine Douglas. És a Blessing egyenesen 2025-ből. Mit lehet erre mondani?

0: Oh yeah.
1: Eltelt pár év, lehet azt mondani. Egészen pontosan 2025. És Amerikában megint felfedezték a Silence-t. Úgyhogy jött egy John Summit, és csinált rá egy nagyon fincsi remixet. Valahogy így szól, figyelj, jön a Delirium és a Silence. Itt az operen.

Na aztán még egy zene. Az igazi finálé lehet azt mondani. Toldi Miklós is már arra kész a finálé. Igen, jön a finálé lehet azt mondani. Jön egy zene, aminek az eredeti verziója valamikor 2017 környékén jelent meg. Jött megint, jön egy Calvin Harris. Szóval jött Calvin Harris, hozta magával Miley Cyrus. És megcsinálták az Ocean című nótet. Aztán úgy gondolta Calvin Harris, hogy Miley Cyrusnak nem igazán olyan fincsi a hangja. Újra gondolta az egészet, sótba vágta Miley Cyrus féle Ocean-t. Úgyhogy 2025-ben ismételten előszedte Calvin Harris, megkérte Jessie Reyes-t. Tudjátok, azt a fincsi kis csajszit, a kanadai énekesnőt.

És hát az van, hogy én ezzel a gyönyörű nótával szeretném megköszönni mindenkinek, aki ma este itt velem tartott a Super DJ Rádion. Hát ez volt a Private Night DJ Simonnal, azaz velem. És hát, hogy lehet, hogy holnap beugrok, lehet, hogy vasárnap beugrok, de valamikor beugrok. Tündes Svédországban megérzem, hi! Mi is újra a Super DJ-n, ja nem? Csendes társként majdnem mindig itt vagyunk. Hello, Tünde! Örülünk, vagyis örülök nektek. Tisztelt hölgyek, urak, még egyszer köszi. A zene természetesen végigpörög. Calvin Harris, Jesse Reyes és az Ocean. Csácsó, sziasztok!

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Csak neked zenélünk.
2: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756. Csak neked zenélünk.

0: Super DJ Radio Cottogny Rank.
1: Cottogny Rank. Ti quiero puta.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.